0: Szolgálat Alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvár önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület Juta térségében talált rá. Adta hírül a különleges mentő szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott 2 település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félix

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi október-novemberi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-kal gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés, derül ki az Európai Parlament szerdán közzétett legfrissebb Euróbarométer felméréséből. A válaszadók 73%-a több eszközt adna az EU kezébe a globális kihívások kezeléséhez. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló fajéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor mennyi vizet használtak az öntözéshez. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A zene rendet tesz a csendben.
7: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
8: 93.4 Rádió Dabas.
7: Az otthon hangja.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Alacsonyabb a pollenterhelés. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1 és augusztus 20 között van jelen a tól déli partján, 7 települést is strandján. Alacsonyabb a pollenterhelés, a párzsítfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az utifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Ez a Rádiódabas Top 20-as slágerlistája. Kis György Krisztián köszönt mindenkit. A következő két órában végigjárjuk a 7 legnépszerűbb dalait, és egészen az első helyig számolunk vissza. A 20. helyen Lady Gaga és az Abrakadabra nyitja a listát, egy helyjel feljebb a 19-en. Dr. Béres és Verép Tomi az ugye nem bántad meg című dallal, a 18. pozícióban pedig Taylor Swift szerepel a The Fate of Ophelia című szerzeménnyel. Taylor Swift egyébként továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb előadója. Nemrég ismét rekordokat döntött a streaming felületeken, miközben a rajongók már azt találgatják, vajon készül-e az új album? Az biztos, hogy bármit ad ki, percek alatt világsiker lesz belőle. Induljon is a visszaszámlálás a 20. helyezettől.
1: Ezen a héten
0: ez a dal a 20.
4: A 20.

0: Folytatódik a Top 20 itt a Rádió Dabason, már túljutottunk a lista végén, és közeledünk a középmezőnyhöz. A 17. helyen Hertz és a Purple Disco Machine közös feldolgozása a Wonderful Life hallható. A 16. helyezett a Halott pénz, Gyerekek című dala, 15. pozícióban pedig Ray érkezik a Where is my husband című számmal. A Halott pénz továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai produkció. Marsalkó Dávidék koncertjeire hónapokkal előre elfogynak a jegyek, és szinte nincs olyan fesztivál, ahol ne lennének kiemelt fellépők. Jönnek tehát a helyezettek a 17-től egészen a 15. helyig.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason.
7: 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
8: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
9: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
8: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
9: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
8: De hát a Rádió Dabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
9: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
8: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
10: 93.4 Rádió Dabas.
11: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
12: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
11: Minden, ami vas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20.
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
0: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
3: Top 20-ba.

0: Ez még mindig a Top 20 visszaszámlálása. 14. helyen Harry Styles és az American Girls található. Dash elképesztő tempóban építi a karrierjét. Az elmúlt években szinte minden megjelenése több milliós nézettséget produkált, és mára a fiatal közönség egyik legnagyobb kedvence lett. A 13. helyre Dash repült be, Young Fly-ja a közös dalával, ez lesz majd az Oh Mama. A 12. helyezett pedig Anatör, és a 55 Ultra közös szerzeménye a Talk to You. Nézzük is, hogy hogyan alakul a lista ezen a héten.
1: Ezen a héten.
2: Az a dal a 14.

0: Már csak egyetlen dal választ el minket a top 10-től. A 11. helyen ezen a héten Olivia Rodrigo és a Drop Dead áll. Olivia pályafutása továbbra is töretlen, a szakma szerint ő az egyik legfontosabb fiatal pop előadó, aki képes egyszerre megszólítani a tínédzsereket, illetve a felnőtt közönséget is. Ezzel ér majd véget a top 20 első fele, rövidesen érkezik a legizgalmasabb rész, a top 10, ahol már a dobogóért folyik a verseny. Maradjatok velünk, itt a Rádiódobason.
1: A top 20-ban ma ez a dal a 11.

0: nyerően a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja, országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban Szerán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Megérkeztünk a Top 10-be. A 10. helyen Tóth Abigail és Xzenta Sugar Daddy című dallal. Shakira kapcsán érdekesség, hogy több mint 3 évtizede van a nemzetközi zenei élvonalban, és még mindig képes új generációkat megszólaltatni. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy ennyi idő után is rendszeresen szerepel a slágerlisták élén. A 9. pozícióban Shakira és Burna Boy a Die Die-jal, a 8. helyen pedig érkezik majd Diaz Menta, méghozzá a Méreg című dalukkal.
0: Félúton a legjobbak között.
1: A 10.
0: A 10.

0: Newsroom.
1: Ez a dal a nyolcadik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába! Oh!

0: Már a legjobb hétdal következik, a hetedik helyen Bruno Mars és az I Just Might, a hatodik pozícióban pedig Taylor Swift az Opalite című dallal, az ötödik helyen pedig Teddy Swims találattal Mr. Noi tollal. Teddy Swims története igazán inspiráló, éveken keresztül feldolgozásokat tett közzé az interneten, mielőtt világsztár lett volna, ma már saját dalaival hódítja meg a listákat és egyre nagyobb koncerthelyszíneket tölt meg szerte a világon, lássuk az ötödik helyig vezető utat.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4
1: Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
11: 20-szor annyit adunk neked.
10: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
11: Top 20!
10: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
11: Ennek a dalnak
10: minden esélye megvan arra,
11: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
12: Top 20-ba.

0: Karnyújtásnyira vagyunk az első helytől, a negyedik pozícióban Tame Impala és a Dracula. Nagy Bogi az elmúlt időszak egyik leggyorsabban fejlődő hazai előadója, Dash-sel való együttműködése pedig óriási figyelmet kapott, a közönség láthatóan imádja ezt a párost. A harmadik helyezett tehát Nagy Bogi és Dash közös dala, a Jól leszek újra, a második helyen pedig Bebe Rexha áll a Faithless New Religion című szerzeményével.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a hét legnagyobb slágeréhez, sok nagyszerű dal szerepelt a listán, de egy előadó ezen a héten mindenkit maga mögé utasított. A Rádió Dabas Top 20-as slágerlistájának első helyezettje Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetése a nemzetközi popzenében, közösségi médiás tartalomkészítőből vált, sikeres énekessé, dalai pedig sorra hódítják meg a streaming listákat világszerte. Gratulálunk a hét első helyezettjének, Alex Warrennek és a Fever Dreamnek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. A műsorvezető Kis György Krisztián volt. Találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban, a Rádió Dabas Top 20-as visszaszámlálásában. Sziasztok!
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében, Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Ebben az évben is megrendezték Tiszakécskén a Termálfürdőben a Szabó István strand labdarúgó emléktornát. Az emléktorna ötlete Mintál Attilától származott, aki egykor maga is a homokban rúgta a labdát. 28 éve pedig szervezi is ezt a nem könnyű sportot a városban. A közel 8 éve működő dabasi csapat idén is részt vett a hagyományos kétnapos tiszakécskei emléktornán, amely nem csak egy remek futballesemény, hanem igazi családi program is. Amíg a játékosok a pályán küzdenek, a családtagok a strandot élvezhetik, így minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt a hétvége. Az idei tornán a csapat harmadik helyezést szerzett. A kiváló időjárás, a remek hangulat, a lelkes szurkolók és a sportszerű mérkőzések ismét emlékezetessé tették ezt a hétvégét. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezünk újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. július 2-án csütörtökön reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en a TikTokban. Megérkezett az enyhülés, úgyhogy ezt a mai napot talán már könnyebben vészeljük át, főleg annak tudatában, hogy holnap péntek, és hát itt is van a hétvége. De visszatérve a mai naphoz, az Ottók ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot hasonlóképpen a születésnaposokkal. Miles Smith-szel indítjuk a napot.
5: Az ország szívében.
6: Együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas.
6: Az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

A reggeli napindításban már is hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es főút csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt a fél útpályát lezárták. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. 5-ös főútról is hozok egy infót, méghozzá Kecskemét belterületéről, mert itt dolgoznak több helyen is. Egyrészt a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. És szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy pedig félpályás lezárás mellett végzik. És van még egy hírem az M5-ös autópályáról is, mert hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot, M44-es autót felhajtó ágát. Így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútól érkezők is ezt a csomópontjágat tudják már használni.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Ez a TikTok itt a 93.4-en, és már is megyünk tovább Nelly Furtado dala után azzal, hogy miket is ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon. Hát három kiemelt esemény van, amiről érdemes megemlékezni július 2-a kapcsán. Az egyik az UFO világnap. 1947-es Roswelli UFO észlelés emlékére rendezik meg ezt minden évben. Aztán ünnepelnek a mai napon a sportújságírók. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924-es megalakulásának állít emléket, és jöjjön egy hazai vonatkozású dolog is méghozzá, Sarlós Boldogasszony napja. Hagyományosan katolikus ünnep, amely a mezei munka, illetve az aratás kezdetét jelzi. Na hát ezek kapcsolódnak a mai naphoz, és Ray Dalton is, akivel már is megyünk tovább a folytatásban. Aztán nem sokára érkezik Sluka Brigi, akivel majd a reggelt és a délelőttöt töltetitek együtt.

0: Kettőt dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 2 perc múlva lesz 7 óra, és én már is mondok nektek egy kis útinformot. Például erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre körzetében, a 31-es főúton Mende térségében, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Az M51-es autóút M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták, mert növénygondozási, valamint burkolatfelfestési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról sem hajthatnak fel az 51-es autóútra az M0-as autóút felé. A terelő út az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0 M5-ös csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontját került kijelölésre. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben Bicske és Biatorbágy, a 35-ös és a 25-ös kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra, további jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A

0: BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Toksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 7 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 2-án csütörtökön, ezen a napon pedig... Már is mondom, kik ünneplik névnapjukat, és azt is elmondom, hogy mi fog történni még velünk ebben az órában, de először boldog névnapot kívánok minden Otto Jenő nevű hallgatónknak, és ma van a sport újságírók napja is, ezt 32 éve ünnepeljük ezen a napon, és amiről az órában szó lesz, az az időjárás. Kicsit borús most az idő, de továbbra is meleg füllett a levegő, 22 fokot mutat most ugyan a hőmérő odakint, de akkor is egy kicsit ilyen meleg párás, nem tudom, nyomott az idő, én azt érzem. De hogy milyen idő vár már ránk, azt is meg fogjuk beszélni, illetve a csillagok állását is elmondom nektek a mai napra, ha kíváncsiak vagytok rá, és az óra felénél Moldován Ági is jön a térség friss híreivel, most pedig Eminem következik, és jön Houdini.
2: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
5: Az otthon hangja.
6: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég tiktak. Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: Jess Glynn és a Don't Be So Hard On Yourself itt az Otthon hangján 4:80, úgyhogy megnézzük, milyen idő vár ma ránk. Itt a stúdiói előtt jelenleg 23 fokot mutat a hőmérő, egy kicsit nyomott felhős az ég.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Csütörtökön a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Hajnalban 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Ma is a nyári ruha a megfelelő öltözet, de esernyő, esőkabát legyen nálunk. Orvos meteorológiai szempontból kettős fronti hatás várható, így nehéz nap vár a frontérzékenyekre. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődik, de nagy lesz a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráció. Záporok és zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. Közlekedés szempontjából a Dunántúl lesz szárazabb az idő, míg a Dunától keletre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ezek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak majd az utak, az intenzívebb gócokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, vízátfolyások keletkezhetnek. Az északnyugati szél több helyen megerősödhet, északnyugaton viharos lökések is lehetnek. Napközben de a zivatarok környezetében erős viharos szélrohamok jöhetnek, amelyek jelentősebb mértékben csökkenthetik a járművek menet stabilitását. Legyen nálunk azért a napszemüveg is, ha kisüt a nap, illetve hát ez a folytott napsütés is, vagy a felhőkön átszörülő napsütés is tudja zavarni az embert, úgyhogy legyen nálunk napszemüveg is vezetés közben, és ne hagyjunk gyermeket, idős embert, háziállatot lezárt parkoló járműben még rövid időre. Sem. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, legyen nálatok víz, esetleg valami nedves törölköző is, az is jót tesz ilyenkor a füllet időben is. LP jön, Sergio T. remixében jön az Other People itt az Otthon hangján.
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Dán Szent Miklósnak kedvezett az eddigi évek pályázati rendszere. Klímaberendezésekkel korszerűsítették a Lajos Mizsei óvodákat és bölcsödét. Jönnek a felhők, szél kísérheti a csapadékot.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 2-a van, csütörtök reggel 7:30. Az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerre való áttérésével jól járt Dán Szent Miklós 2013-ban. Véli Sipeki Zsolt polgármester. Az akkori kormányzat átvállalta a települések adósságát, és a normatív támogatásról áttért a feladatfinanszírozásra. A településvezető szerint az akkori helyzet kiszámíthatóságot, tervezhetőséget teremtett. Ugyanakkor elindultak a különböző pályázatok, amelyek segítségével teljesen megváltozott Dán Szent Miklós arculata.
8: Átalakult az önkormányzatok finanszírozása egy úgynevezett feladatfinanszírozási rendszeré, amellyel Dán Szent Miklós tulajdonképpen jól járt. De pontosan láttuk a feladatainkat, és ehhez képest tudtunk tervezni. Tehát egy kiszámíthatóságot kaptunk, amellyel lehetett mit kezdeni. Ehhez képest indultak remek pályázati lehetőségek, belügyminisztériumtól, aztán utána jött a Magyar Falu program, ami szerintem egy nagyszerű lehetőség volt a kis települések fejlesztése számára. Ezekben a programokban mi jól szerepeltünk, tehát a működésünk az biztosított volt a kötelező feladatokra, a fejlesztéseinket pályázati forrásból el tudtunk végezni, tehát ebben az elmúlt 16 évben az adósság konszolidáció előtti 3 évvel vagy 2 évvel vetés beleszámolva rengeteg támogatás és rengeteg fejlesztés érkezett Dán Szent Miklósra, teljesen megváltozott a falu arculata. Természetesen vannak még feladataink.
5: Új tanyagondnok van Csévharasztón. Július 1-től a településen a tanyagondnoki feladatokat Cseszlai Sándor látja el. Klímaberendezésekkel korszerűsítették a Lajos Mizsei óvodát és bölcsödét. A város önkormányzata sikeresen pályázott a versenyképes járások program 2. ütemében meghirdetett támogatásra, amelynek köszönhetően klímaberendezéseket szerezhettek be, és telepíthettek a Meserét Lajos Mizsei napközi otthonos óvoda és bölcsöde intézményeibe. A gyermekjóléti, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban című program keretében összesen 18 klímaberendezést szereltek fel. A Rákóczi utcai intézmény 1, a Szent Lajos utcai tagintézmény 5, míg az Attila utcai székhely intézmény 12 új készülékkel gazdagodott. A 10 millió forintos beruházást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával valósították meg. A kivitelezés június 22-ére befejeződött, így az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizáltá vált. A fejlesztésnek köszönhetően a Lajos Mizsei bölcsödés és óvodás gyermekek a nyári hónapokban is kellemesebb hűtött környezetben tölthetik mindennapjaikat. Az önkormányzat célja, hogy továbbra is biztonságos, korszerű és gyermekbarát feltételeket biztosítson a legkisebbek számára. Az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség kapcsán tartottak bejárást a Monori Szárazhegyen. Gáspár Gergely növényvédelmi mérnök szaktanácsadó szervezésében a szőlőt veszélyeztető aranyszínű sárgaság szemmel látható tüneteinek bemutatásán vettek részt a gazdák. A bemutató résztvevői a helyszínen, természetes környezetükben is megfigyelhették a szőlőbetegség jellegzetes tüneteit, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca különböző fejlődési alakjait, a lárvákat és a kifejlett egyedeket is. Jól látható volt a levelek száradása és elszíneződése, továbbá a kabócák táplálkozása nyomán kialakuló sérülések, amelyek szövethalást okoznak. A rovar legjelentősebb veszélye azonban nem ez, hanem az, hogy terjeszti a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát. A szakemberek szerint a bemutatón megtekintett szőlőültetvény nagy valószínűséggel már az utolsó termesztési évét éli. Sok szociálisan rászoruló lakosa van Pilisnek, akiket az önkormányzat igyekszik a kötelező mértéken felül támogatni, mondta László Attila polgármester. Az államilag biztosított szociális tűzifát kiegészítették, így legalább háromszor tudnak majd tüzelőt biztosítani a következő télen is. Civil szervezetekből sok működik a városban, így munkájukkal sok gondot levesznek az önkormányzat válláról.
2: Pilis a megörökölt adottságaiból adódóan, ugye nagyon sok ilyen szociálisan rászoruló helyi lakossal rendelkezik, nagyon nagy a számuk egyébként, mert nyilván mi ott vagyunk mellettük és segítünk, amiben tudunk. Például a szociális tűzifa vonatkozásában ebben az évben 4-körös tűzifa támogatások is voltak, ugye saját forrásból is pályáztunk is, illetve az állami normatív által biztosított szociális forrásból is, ami konkrétan erre a célra van. Ugye az egy egyszeri támogatás elég, mi ezt megháromszoroztuk az elmúlt évben, és most is úgy be vagyunk tárazva, hogy már most is látjuk, hogy a 3-körös szociális tűzifa biztosítás az működni fog ezen az elkövetkezendő télen is, úgyhogy e vonatkozásban nem állunk rosszul. Igen, a civil szervezet, nagyon sok segítő civil szervezet van Pilisen. Ott a mi egyesületünk, a Mindegyet akarunk egyesület, ugye nagyon sokat jótékonykodik, közösen a Vörös Kereszttel, akinek szintén a születésnapi vendégségben Pilis városában volt az ünnepsége. Elismerték a Vörös Kereszt vármegyei dolgozóinak a munkáját, teljesítményét. Nagyon szép kis esemény volt, egy ebéddel egybekötve a vármegyei Vörös Keresztes dolgozók tiszteletére, és nagyon jó a kapcsolatunk, már legendásan jó a kapcsolata a Mindegyet akarunk egyesületnek és a Vörös Keresztnek. Nyilván az önkormányzat is támogatja ezt, de ott van például a pilisi fecsketanoda, aki a nehéz sorsú gyermekek felzárkóztatásában működik közre, vagy a Kiút Egyesület, a Kösz Egyesület, ami szintén egy nagyon aktív közösség. Az iskolai alapítványok is, ugye a telepi iskolának is van egy alapítványa, az EPRES alapítvány, aki segíti ott az iskolának a programjait, a működését, akkor a Segítünk alapítványa, a benti két iskolának, azt meg ő segít. Úgyhogy hál' Istennek rengeteg civil szervezetünk van, és most írtunk ki, és támogatjuk is ezeket.
5: Az elmúlt napokban többször dolgozott a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat a térségben. Táborfalván drón segítségével egy eltűnt embert kerestek. Örkény és Tatárszentgyörgy között pedig a lőtér felett repültek a hétvégi nagy kiterjedésű szabadtéri tűzesetnél. A helyszínen a katasztrófa védelem tűzoltás vezetői tevékenységét támogatták a levegőből. Az extrém hőségben a drónok sem bírták a repülést, ezért több drónnal váltva tudtak csak a levegőben maradni, mert folyamatosan túlmelegedtek a motorok.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Ma a Dunától keletre továbbra is gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé záporokra, zivatarokra kell számítani. Egyes térségekben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk lesz. A korábbi hőség országszerte megszűnik. A délutáni időszakban 24 és 31 fok között tetőzik a csúcs. Köszönöm a figyelmet!

0: Yeah, you should take it off.
1: Hol vagy?
2: Otthon.
1: Úton.
2: Munkában.
1: Mindenütt veled van.
2: 93.4. Rádió Dabas.

0: Lepörög a film, a hősök felvétele szólt itt az otthon hangján, és már is megyünk tovább. A horoszkóppal megnézzük, mit üzennek nekünk már a csillagok.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: És már kezdjük is mindjárt a kosokkal. Csütörtökön egy ügyben nagy előrelépést, fejlődést érhetsz el, megszűnnek azok a gátlóhatások, amik eddig visszatartottak, ez gyakorlatilag bármit érinthet, ami a fókuszban van most nálad, munkát, szerelmet. Csütörtökön állíts össze egy listát azokról a dolgokról, kedves Bika, amelyek igazán sürgetőek, és amelyeket eddig valamilyen okból elmulasztottál elvégezni. Ha úgy tetszik, pakold ki a csontvázakat a szekrényből. Most minden ilyesminek sokkal gyorsabban a végére érsz. Ha szingli vagy, ma jöhet egy romantikus találkozás. Kedves ikrek, ha szingli vagy, akkor talán van valaki az életedben, aki időről időre az eszedbe jut. Ma egy különleges alkalom jöhet el, amely arra ad lehetőséget, hogy megtegyél egy lépést, ha van hozzá bátorságod. Munkában nagyon szerencsés hatások jönnek. Kedves rák, ma történhet valami, ami miatt valakit a környezetedben másképpen láthatsz, mint azt megszoktad, és ez egy új árnyalatot adhat kettőtök kapcsolatához. Pozitívan csalódhatsz benne, mert komoly segítséget ad neked. Tűz elemű jegyként az oroszlán tele van ambíciókkal, tervekkel, de néha hajlamos vagy túlvállalni magad, és egyszerre túl sok szállat mozgatni. Ma szánj időt arra, hogy értékeld a párhuzamosan futó projektjeidet, és letudj közülük egyet-kettőt. Ma nagyon jó híreket kaphatsz. Csütörtökön akármibe fogsz, kedves szűz, az újabb és újabb feladatokat ad, és talán úgy érzed majd, hogy ennek nem is tudsz ma a végére érni, viszont kaphatsz váratlanul egy segítséget, és eltől, mintha szárnyakat kapnál. Ma pozitív jeleket kap a mérleg. Végre dűlőre jutsz egy üggyel, le tudod zárni, és magad mögött hagyhatod. Jó néhány ügyedben korábban elindított folyamatban kedvezően alakulnak most a dolgok, ehhez te leginkább azzal tehetsz hozzá, ha türelmesen kezeled a dolgokat. Csütörtökön nagyon pozitív visszajelzéseket kaphatsz, kedves Skorpió, sőt, ha szingli vagy, akkor ennél többet is. Valaki próbálkozik nálad, lehet, hogy vannak fenntartásaid az illetővel, de ezeket most félre kellene tenned, adj egy esélyt neki. Csütörtökön a nyilas lehet az, aki áttör egy falat, ha meg lesz benned a kellő elszántság. Egy olyan ügyről lehet szó, amivel kapcsolatban folyamatosan akadályokba ütköztél korábban. Ne tétovázz, tedd meg, amit kell, utólag nagyon bánnád, ha elszalasztanád ezt az alkalmat. Csütörtökön szuper ötletei lesznek a baknak, amik könnyen megvalósíthatóak és megoldást jelentenek egy régóta húzódó problémára. Pénzügyekben is jöhet egy nagyon jó hír, érdemes estére programot szervezni, most biztosan jól fog szórakozni. Csütörtökön boldogság és elégedettség szállhat meg, kedves vízöntő, mert valakitől nagy elismerést zsebelhetsz be, kinek ne esne jól a dicséret, de te különösen rá is szolgáltál. Ha pedig mindez arra inspirál téged, hogy tovább menj az úton, akkor ne habozz folytatni mindet, amit elkezdtél. És végezetül, kedves halak, csütörtökön különösen nagy pozitív visszajelzést kaphatsz a környezetettől, és ez olyan helyről is jöhet, ahonnan különösen nagyra értékeled a bátorító szavakat. Nyugodt lehetsz, jó úton jársz, és ez is bizonyítja. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Alex Warren, Fever Dream itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 8 óráig. Reklámmal megyünk tovább, a reklám után pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon. 8 óra után pedig lapozórával várlak benneteket.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
0: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 29 367 391-es telefonszámon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: És már is nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, a Szeged felé vezető oldalon az M0-ás és a 30-as Ócsa csomópont között, és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is a sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásban kell autózni. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Az M3-as autópályán az M0-ás csomóponttól befele kell számítani torlódásra, sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Az M0-áson a Péceli, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányába is sokan autóznak, szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat.

0: Az M51-es autó M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra. A munkaidő végéig, mert növényzetgondozási, valamint burkolat jelfestési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról sem hajthatnak fel az M51-es autóútra az M0-as autóút felé. A terelő út az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0-M5-ös csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontja került kijelölésre.
1: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandja. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 8 óra múlt 5 perccel a mikrofonnál, Szluka Brigit halljátok, és már is belecsapunk a lapozórába, de először jön Gordos Reiner Zonwald Loco Loco című dala, és persze még sok jó zenével várlak benneteket, menüajánló is lesz, közérdekű információkkal is jövök, tartsatok velem!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
4: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: megígérted. Kis Kecel, Dash és Young Fly közöse szólt itt az Otthon hangján. 11 perc múlt el 8 óra, már is csapunk bele a lapozórába.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a kormány újra elérhetővé tette az elektronikus építéshatósági rendszer, az ETDR nyilvános felületét. Mostantól bárki könnyedén hozzáférhet az építési engedélyek mögött álló tervekhez. A miniszter úgy véli, a nyilvános felület megszüntetésével az előző kormány elzárta az információkat a nyilvánosság elől, főként a kastélytulajdonosok érdekében. A rendszer mostantól bárki számára könnyedén elérhetővé teszi az építési engedélyek mögött álló tervek. A miniszter úgy gondolja, Lázár János korábbi lépésének az volt a célja, hogy az online térben is minél erősebb titokfalat húzzanak a kíváncsiskodó szemek elé a kastélytulajdonosok érdekében. További részleteket az Index oldalán olvashattok. Összehangolt hajszában számolták fel azt a bűnbandát, amely egy ideje tiltott szerekkel mérgezte Tata és környéke lakosságát, írja a polisz.hu, alapján a 24.hu-t idézem. A közlemény szerint június 30-án a tatai nyomozók a megyei társszervekkel karöltve egy precízen megtervezett műveletben csaptak le egy 55 éves helyi férfira és két társára. Mint írták, a rendőrség hónapokon át tartó aprólékos felderítő munkával térképezte fel a bűnözői csoportot. A szálak a drogpiac legsötétebb bugyraiba vezettek. K. Zsolt nem csak gátlástalanul terítette a kristályt, de még a 14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra. Ráadásul a gyanúsítottak veszélyes gyúróporral hígították a kristályt, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat. A hálózat fenntartásához a bűnözők orgazdaként tevékenykedtek. A kábítószerért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rolleleket és hangfalakat is elfogadtak, ezzel közvetlenül gerjesztve a környékbeli vagyon elleni bűncselekményeket. A megyei rendőrkapitányságok összefogásának köszönhetően a nyomozók nem csak a dílereket, hanem a fogyasztói kört és a lopott tárgyak eredetét is azonosították. K. Zsoltot kábítószerkereskedelem és pénzmosás büntette miatt azonnal őrizetbe vették, társai szintén gyanúsítottként felelnek tetteikért. A mérgező anyagok lefoglalásával és a bűnözők rács mögé juttatásával a tatai polgárok megkönnyebbülhetnek, és növekedhet a biztonságérzetük, írja a 24.hu.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Az Aria és a Viadal szólt itt az Otthon hangján. 20 perccel múlt el 8 óra, folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Posvai Gábor belügyminiszter július 1-től Szabó Vender rendőr dandártábornokot nevezte ki a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének, közölte a rendőrség, erről számol be a Telex. A rendőrségi közleményben azt írták, hogy Szabó Vender rendőri pályafutása Bács-Kiskunvár megyéhez kötődik, ahol 1995-ben kezdte meg a szolgálatát. Az évtizedek során különböző beosztásokban széles körű szakmai vezetői és szervezeti tapasztalatot szerzett, majd 2012-től a főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyett eseként irányította a szakterületet. 2022. szeptember 1-től a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság vezetői feladatait látta el, mostantól pedig a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság élén folytatta a munkáját, írják. További részletek a telex.hu-n. Embertelen körülmények között élő gyerekekre bukkantak egy kisvárosban, többüknek azonnali ellátásra volt szüksége, írja az Index. 4 felnőttet tartóztattak le gyermekveszélyeztetés miatt Ohioban. A hatóságok 16 kiskorút találtak egy vidéki házban embertelen körülmények között, közülük többeket azonnali orvosi ellátásban kellett részesíteni. A 4 letartóztatott szerdán áll bíróság elé. Az ohiói nyomozóiroda és a helyi sheriff hivatal egy Hamden nevű településen található ingatlanban tartott házkutatást. A gyerekeket a hatóságok szerint embertelen és elfogadhatatlan körülmények között találták meg. Olyan állapotokról beszélünk, amelyeket az ember szinte elképzelni sem tud, különösen azt, hogy gyerekeknek ilyen körülmények között kelljen élniük, mondta Andy Wilson, Ohio állam főügyésze egy sajtótájékoztatón. Részletek az Index oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Fél kilenckor következik a menüajánló, már mondom is, hogy mi közül választhattok. Ma a Sári ABC mai ajánlata húsleves gazdagon, az A menü sertéspörkölt galuskával, a B menü mézes mustáros csirkecomb zöldséges jázmirizssel, a napi ajánlat sült csülök vörösboros lilakáposztával, hagymástört burgonyával, vagy tejszínes erdei gombás csirkeragú burgonya krokettel. A szarvasbangó mai ajánlata csibeleves daragaruskával, az A menü burgundi marharagú borgonyafánkkal, a B menü mátrai borzaska jázminrizssel, a vegán tavaszi tekercs édes savanyú mártogatóval, a mentes vasalt csirkecombfilé sült édes burgonyával és kapros vegán joghurtos kevert salátával, a desszert pedig gyümölcsrizs. A konyha mai ajánlata málna krémleves mentás túróhabbal, a főétel sajtalsonkával töltött sertésszelet rizibizivel csemegeuborkával, vagy grillezett csirkemell zöldséges bulgúrral füstölt sajtmártással. A konyha ajánlata pedig rántott tőkehal rizssel, fokhagymás tartármártással, a desszert pedig gyümölcsrizs. Jó étvágyat kívánok előre is a választásotokhoz!
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker! Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
9: Telefonszám 29-361-776.
10: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
11: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Értéket közvetítünk.
12: Közérdekű információk.
3: Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes Adráns Bence kartonpapírból készített részletes méretarányos modelljeiből összeállított tárlatát tekinthetik meg a Keve galériában. A kiállítás megtekinthető augusztus 2-áig. Helyszín Ráczkeve, Kossuth Lajos utca 49. Éjszakai lepkevadászat Albert Irsán. Éjszakai fénycsapdás lepkebemutatóra várják a kicsiket és nagyokat július 11-én este 6 órától a Ceglédi út 42 alatt a természetismereti bemutatóházban. Piknik mozi Bugyin a Besenyei György művelődési ház és könyvtár Beleznai Kastély Parkban július 18-án, vendégvárás 19 órától, 20 óra 30-tól a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet vetítik. A belépés ingyenes.
9: A Rádió Dabas
12: közérdekű információit hallottad.

0: Freddy és a Pain and Glory itt az otthon hangján, mi pedig folytatjuk a lapozórát. 5 perc múlva lesz 3:49.
1: Hallgass bele az újságokba! Lapozóra! Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az Egyesült Államok 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovina ellen a 2026-os labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszában a legjobb 32 között. Az összecsapást jobban kezdő amerikaiak Florian Balogun révén szereztek vezetést az első félidőben, ugyan a támadó durva belépője után piros lap miatt elvesztette a társrendező, a bosnyák csapat nem tudta kihasználni az emberelőnyt, a hajrában pedig Malik Tillman is betalált szabadrúgásból, amivel el is dőlt a továbbjutás kérdése. Mauricio Pochettino legény a 8. döntőben Belgium vár. Egy autós lefotózta, hogy verik át az embereket a Balatonnál. Első ránézésre trafipaxnak tűnik, a víz is sebességmérést jelez, közelről viszont kiderült, valaki nagyon kreatívan próbálja lassításra bírni az autósokat Balatonaligán. Szokatlan sebességmérő borzolja az autósok kedélyeit a Balatonnál. Egy Facebook poszt szerint az Aligai út 14 környékén napokon át azt jelezte a víz, hogy rendőrautóból mérik a sebességet. Az alábbi bejegyzés szerzője először nem tulajdonított nagy jelentőséget neki, de miután már negyedik napja ugyanott bukkant fel a jelzés, gyanút fogott. Megállt és közelebbről is megnézte az út szélén álló autót. A látvány alapján tényleg könnyű volt elsőre bedőlni a trükknek, az út mellett álló Dacia-ban egy rendőrsapkát helyeztek a műszerfalra, az ülés tetejére pedig olyan szerkezetet barkácsoltak, amely messziről akár sebességmérő kamerának is tűnhetett. Közelről viszont kiderült, hogy nem hivatalos rendőrségi eszközről van szó, hanem egy házilag összerakott áltrafipaxról. A berendezést egy hangszóró dobozból kókányolták össze, a kameralencsét pedig két sörös doboz adta. A tetejére még egy kockás terítő is került, amitől az egész szerkezet egyszerre abszurd és nevetséges, de a célját elérte. Az autósok észrevették, lassítottak, még a vésztérképén is rendszeresen jelentették. A poszt alatti kommentekből pedig az derült ki, hogy állítólag évek óta rendszeresen kikerül a szerkezet az autóba, hogy lassításra bírja az autósokat a környéken.
1: Szalak címek egy órája. Lapozóra. 93.4-en.

0: Király Viktor és Burai közöse, de berúgtam itt az Otthon hangján. 10 percünk van még 9-ig, folytatódik a Lapozóra.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Dévényi Tibi bácsit egyre kevesebb helyre hívják, mégsem akar nyugdíjas életet. Üljek itthon a kanapén és nézzem a falat, írják a Blik hasábjain. Nincs jól Dévényi Tibor az ország Tibi bácsia. A legendás lemezlovas bármennyire is szeretné, nem képes megállítani az időt, az évek múlása pedig sorra hozza elő az egészségi problémákat. A három kívánság sztárja Bliknek bevallotta, romlik a látása és a hallása is, de azt nem tudja elképzelni, hogy abba hagyja a bulikat, a színpad ugyanis feltölti és gyógyítja. Februárban lesz 80 éves Dévényi Tibor, aki a 60-as évek óta szerves része a magyar könnyű zenei életnek. Az utóbbi években, sőt talán egy-két évtizedben a retro hullámnak köszönhetően a másodvirágzását élte, és kevés olyan a fiatalokat megmozdító vidéki fesztivál volt, ahol ne dobálta volna a közönség közé a pontos labdákat. Ám a bevallása szerint nem csak a szakmai élete, de a fizikai léte is lassul, a kora előre haladtával a szervezete egyre többször jelzi, hogy ideje csak addig nyújtózkodni, ameddig az a bizonyos takaró ér. Továbbra is sántikálok a botommal, de a térdem már csak ilyen maradt, sóhajtott a Dévényi Tibi bácsi, aki azt is elárulta, hogy egyre több panasszal kell megbirkóznia. De azért még tart bulikat Dévényi Tibi bácsi, úgyhogy biztosan fogunk még vele találkozni. És busszal karambolozott egy autó Sopronban, a sofőr pedig elmenekült a helyszínről. Az elmenekült az autó vezetője, miután egy helyközi járató autóbusz és egy személygépkocsi karambolozott Sopronban, tájékoztatta a katasztrófa védelem csütörtök reggel az MTI-t. Az ütközés az Arany János és a Csengeri utca kereszteződésében történt, az autó fennakadt egy kerítésen, a buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek, a sofőr elmenekült a helyszínről. Részletek a 24.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden.

0: Tom Walker, Leave a Light On, itt az Otthon hangján. 3 percünk van még, 9 óráig, mindjárt megnézzük, mi a helyzet az utakon, a következő órában pedig kezdetét veszi a sztereó.
1: A TikTok támogatója a Viccink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, a Szeged felé vezető oldalon, az M0-ás és a 30-as Ócsa csomópont között, és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is a sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásban kell autózni. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben Tatabánya és a Biatorbágy szakasz között az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Az M3-as autópályán az M0-as csomópontból befelé kell számítani torlódásra. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztól a főváros irányába. Az M0-áson a Péceli, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányába is sokan autóznak, szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat. Az M51-es autóút M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra a munkaidő végéig, mert növényzetgondozási, valamint burkolatjelfestési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról sem hajthatnak fel az M51-es autóútra az M0-as autóút felé. A terelőút az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0 M5-ös csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontja került kijelölésre. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a 4. negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket.

0: tiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítás szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: 9 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, izgalmas témáink lesznek ma a Sztereóban. Például Szilágyi Izabella fog Györfi Katalinnal beszélgetni egy új munkalehetőségről, ami a munkaképesség csökkent emberek számára nyílhat meg most Dabason. Valamint Ordasi Brigi beszélget Berecki Lukács Edittel az Üllői 10 órai könyvklub egyéves születésnapjáról és ehhez kapcsolódó programokról, valamint Bori Márkkal, az Egy csibész naplója szerzőjével, akinek a művével szintén az Üllői 10 órai könyvklubban fognak foglalkozni. Tartsatok velünk!
6: Az ország szívében
7: együtt a legjobbakkal.
6: Rádió Dabas,
7: az otthon hangja.

0: A Sztereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
1: És már megyünk is tovább. Új munkalehetőség nyílhat a munkaképesség csökkent emberek számára Dabason. Az új foglalkoztatási program a 65. életévüket még be nem töltött megváltozott munkaképességűeknek kínálhat állás lehetőséget. Hogy mire számítsanak a jelentkezők, kik jelentkezhetnek és hogyan lehet bekapcsolódni a programba, erről kérdezte Szilágyi Izabella Györfi Katalint.
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok, Györfi Katalin vagyok, és szeretettel várjuk a munkaképesség csökkent embereket, a jelentkezésüket könnyű fizikai munkára, ami Dabason fog indulni.
3: Mit érdemes tudni erről az új munka lehetőségről?
2: Azt érdemes tudni erről az új munka lehetőségről, hogy pillanatnyilag napi 4 órás foglalkoztatásba alkalmaznánk embereket. Össze kell szedni körülbelül 80 főt, hogy elinduljon a üzemi munka, és amíg ez el nem indul, addig otthon végezhető könnyű fizikai munkát kapnak az emberek.
3: Milyen munkakör, tehát a könnyű fizikai munkakör alatt?
2: Ez betanított munkát jelent, tehát olyan könnyű fizikai munka, hogy esetleg lesz olyan, hogy papírhajtogatás, lesz olyan, hogy valamit kasírozni kell, ragasztani kell, dobozokat, ami egy kis betanítást igényel, de attól függ, hogy ki milyen képességű, tehát mindenki a képességének megfelelően kap munkamenetet.
3: Milyen feltételeknek kell megfelelni, aki jelentkezni szeretne ebbe a programba?
2: Első, hogy a 65. életévüket ne töltsék be, munkaképesség csökkent emberek legyenek, 40% feletti a rokkantságuk, tehát aki 34%-os meg ilyesmi, az nem munkaképesség csökkent embernek számít. Kell nekik ahhoz, hogy felvegyük őket, a ellátást megállapító határozatot kell, hogy hozzák magukkal, orvosi szakvélemény, tehát a komplex vizsgálatot, és a januárban kapott nyugdíj papírt, amin benne van, hogy mennyire emelkedett a nyugdíjuk. Ez a 3 feltétel szükséges.
3: Mit kell tudni előre láthatólag, Dabason lesz a foglalkoztatás központja?
2: Igen, valószínű, hogy szóval mindenképpen Dabason lesz, de még folyamatban van a hely bérletének megállapodása, tehát még így nem tudok nyilatkozni arról, hogy melyik utcában vagy melyik helyen van.
3: Hol fog indulni?
2: Igen. 2019 óta munkaképesség csökkent emberekkel foglalkoztam, új lengyelbe alakítottuk meg először 30 fővel, később Dabason alakítottunk egy másikat 70 fővel, tehát így a kettő együtt üzemelt, és akkor láttam, hogy nagyon sok munkaképesség csökkent ember van, mert sokan jelentkeztek, de már a végén a létszám betelt, nem volt rá lehetőség, hogy felvegyük. És a másik megoldás az, hogy tulajdonképpen 2012-ben hoztak egy olyan törvényt, hogy a rokkant ellátás az nem számít szolgálati időnek. Tehát aki rokkant ellátott, és nem helyezkedik el, annak ez az idő a nyugdíjánál, mint szolgálati idő kiesik. Tehát sajnos a munkaképesség csökkent embereknek kell, hogy legyen munkaviszonyuk, hogy az is beszámítson a szolgálati időbe. És nagyon sok. A másik az, hogy én azt láttam, hogy nagyon sokan örülnek annak, hogy társaságban vannak, nincsenek elzárva, tehát tudnak beszélgetni, rálátnak a világra, mert sok véleményt hallanak. De kell nekik a közösség, és ezt így nagyon szeretik.
3: Hol tart most a toborozás? Hány embernél járnak, és még hány emberre lehet szükség?
2: Hát tulajdonképpen Új-Lengyelben volt egy toborozás, ott 19 embert sikerült, és múlt hét szerdán volt Dabason egy toborzás, ott ha minden igaz, 30-32 embert sikerült összeszedni, és még hát azért 30 embert még simán fölvennénk, tehát ezért várjuk a jelentkezőket.
3: Hogyan lehet önökhöz jelentkezni, kit keressenek?
2: Lehet keresni, és ezt a munkaképesség csökkent emberek nagyon jól ismerik a Burka Viktóriát, a rehabos kolléganőt, aki a egészségház második emeletén van egy kis irodája, és ott várja mindig a rehabos dolgozókat. Ő neki a telefonszámát mondanám, 30, és 013 0722. Nála is lehet jelentkezni, nálam is, Györfi Katalin, 0670 06 32 10 28. Ezen a két telefonszámon várjuk a jelentkezőket, és akkor személyes találkozót megbeszélünk velük. Hozzák magukkal a személyes irataikat természetesen, mert kellenek az adataik is. Azon kívül hozzák magukkal a rokkant ellátást megállapító határozatot, valamint a szakorvosi véleményt, ez a komplex vizsgálati eredmény. Tehát úgy van a papíron, hogy komplex vizsgálat, és a nyufik papírt, ami az a zöld papír, amit januárban kiküld a államkincstár, hogy mennyire emelkedett a nyufiuk. Ez a három papír kell, és aki nem kap ellátást, hanem az önkormányzattól kap segélyt, mert nem volt annyi ideje, az meg az önkormányzati papírt hozza magával.
3: Köszönöm szépen Katalina válaszait.
2: Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy remélem lesz sikerünk.
3: Ha ön is megváltozott munkaképességű, még nem töltötte be a 65. életévét, illetve megfelel az előbb említett feltételeknek, és szeretné élni ezzel a munkalehetőséggel, mindenképpen keresse bizalommal Burka Viktóriát a 0630 013 0722-es telefonszámon, illetve Györfi Katalint a 0670 632 1028-as telefonszámon. Személyesen is érdeklődhetnek itt nálunk a Rádió Dabas épületében, Dabason, a Szent István téren. Várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: Vendégem Berecki Lukács Edit. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Témánk, hogy az Üllői 10 órai könyvklub immáron fennállásának első évfordulóját ünnepli. Mesélj nekünk, kérlek, az elmúlt időszakról. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy megalapítsátok ezt a könyvklubot?
3: Hát most a könyvklubok reneszánszukat élik, tehát egyre több városban pattannak ki ezek a kis közösségek, és nekem is a Gyömrői Könyvklub adta az ötletet, ott is egy remek közösség alakult ki. Én is tagja voltam ennek a kis közösségnek, és innen jött az ötlet, és így kerestem fel az Üllői Könyvtár vezetőt, a Varga Gyula Könyvtárban Bákely Hajnalka a könyvtárvezetőt, hogy mit szólna ehhez a civil kezdeményezéshez, hogyha szombatonként, havonta egyszer összeülnénk egy kisebb társaság beszélgetni, akkor még fogalmam nem volt, hogy kik fognak jelentkezni, vagy hogy kikre számíthatok. Igazából így az érdeklődési körömben is mindenki azt mondta nekem, hogy hát nagyon elfoglaltak, nem tudják, hogy belefér az idejükbe ez az olvasás, és én pont ezt szerettem volna így népszerűsíteni, illetve így megmutatni az embereknek, hogy akár munka mellett is bele tud férni havi egy könyvnek az elolvasása, illetve az is, hogy összeüljük és kibeszéljük ezeket a könyveket, és így alakult, hogy tulajdonképpen így a dolgozó ember is gondolván, szombaton 10 órakor megkaptuk ezt az idősávot a könyvtárban. Zubor Rozi volt az első vendégünk, és nem titok, hogy azért is szerveztem így, hogy kicsit azt a korosztályt mozgassuk meg, akik célközönség lennének, akiknek a legkevesebb idejük van olvasni, akik a legelfoglaltabbak, és azért is gondoltam arra, hogy az első alkalommal mindenképpen vendég segítségével mutatkozzam be, illetve hogy mutassam meg, hogy mi az elképzelés a könyvklubnak, hogy gondoltam, hogy jobban bevonza majd az embereket ehhez a könyvklubhoz, és be is jött igazából ez az elképzelés, mert azóta is egy ilyen stabil 15-20 fős társaság van, akik hónapról hónapra jönnek, és beszélgetünk a könyvekről.
2: Ez nagyon szép szám, főleg egy kisvárostól. Zubor Rozi után kik voltak még a vendégeitek? Milyen alkalmakat sikerült összehozni? Milyen könyvek kerültek a terítékre?
3: Nem minden hónapban van vendégünk, tehát azt azért nem tudjuk vállalni, hogy minden hónapban meghívjunk valakit beszélgetni, úgyhogy ez elég vegyes. A következő alkalommal egyébként sikerült elhívnunk Péntek Tündét. Neki az Egy másik életben című romantikus könyvről beszélgettünk, tavaly augusztusban volt, és ez pont egy ideális nyári szüneti olvasmány a francia Rivieráról, úgyhogy ő volt még vendégünk, aztán a könyvtári napok keretében a könyvtárnak a vendége volt Bámor, és ez adta az ötletet a következő alkalomra, hogy akkor egy Bámor könyvet szavazással döntöttük el, hogy mit olvasunk, ugyanakkor ez egy nagyobb rendezvény volt ugye a könyvtár keretein belül, úgyhogy először mi kibeszéltük Bámor könyvét, és utána találkoztunk egy másik alkalom a íróval, de az is nagyon jól sikerült, mert ott is a könyvklub tagok tudtak már kérdezni a már elolvasott könyvvel kapcsolatban az írótól, és tulajdonképpen egészen februárig ebben szünet is volt, ismerkedtünk, megalapult a közösségünk, karácsonykor egyébként egy nagyon jó hangulatú kis beszélgetésünk volt a Zsája Bisztróban ülőn, úgyhogy ott egy kicsit kiszakadtunk a könyvtári keretek közül, és kötetlenebb formában is beszélgetünk mindenféle könyvekről. Februárban volt vendégünk is Sikréka, az Amíg megtalálok című könyvével, ez is egy romantikusabb, itt a Valentin nap köré szerveződött a tematika, illetve tisztban olvastuk Varga Orsolyának a Szabadság virágai című könyvét, és nagy meglepetésemre elfogadta ez az írónő is a meghívásunkat, úgyhogy Varga Orsolyát most májusban láttuk vendégül, tehát itt is ez történt tulajdonképpen, hogy elolvastuk a könyvét, kibeszéltük, és utána feltehettük neki a kérdéseinket, amik a könyvvel kapcsolatban még bennünk voltak. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy ezek az író-olvasó találkozók, ezek nem klasszikus könyvbemutatók, hiszen itt ugye az a cél, hogy megszólítsuk az embereket az olvasásra, és itt általában a vendégeink nagy része elolvassa a könyvet, mire odaérkezik, hogy az íróval találkoznak, és célzottan arra a könyvre vonatkozóan tudjuk feltenni a kérdéseinket, illetve a cselekményre vonatkozóan a szereplőkkel kapcsolatban, és többi olyan pozitív visszajelzést is kaptam már ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon jó ötlet, mert így közelebb tudtak kerülni a történethez, illetve hogy az írót is megismerték. Volt, aki feltette nekem ezt a kérdést, hogy hát őt annyira meglepte az, hogy mennyire közvetlen a személyisége az írónak, hogy hát az író is egy ember. Hát igen, az írók köztünk élnek, és ugyanolyan hétköznapi civil emberek egyébként, mint mi vagyunk, csak mellette kreatív tevékenységet is végeznek a mi szórakoztatásunkra.
2: Ugye említetted, hogy az írók köztünk élnek, mégiscsak mit ad egy-egy ilyen találkozó, akár az írónak, mert szerintem erről is érdemes beszélgetni, nem tudom, hogy velük sikerült-e ezt a témakört egy kicsit kitárgyalni, akár a csoport tagjainak, hogy testközelből kapcsolatot tudnak létesíteni azokkal, akiknek eddig csak a szavait ismerték és a mondatait.
3: Igen, hát itt nyilván azért magyar írók között kettő csoportot tudunk megkülönböztetni, vannak a jobb írók, vannak a kisebbek, akik még ugye csak néhány regényt adtak ki, és próbálnak ugye az ő kis marketingjükkel, akár az Instagramon, TikTokon érvényesülni és reklámozni a könyveiket, ami nagyon nehéz manapság, hiszen óriási a könyvpiac. Nekem egyébként is elsődleges célom az, hogy ezeket az írókat megismertessem az emberekkel, és azt látom az írókon is, hogy nagyon feltölti őket egy-egy ilyen nap, egy-egy ilyen beszélgetés, nagyon szívesen jönnek, nagyon szívesen találkoznak az olvasókkal, és kifejezetten várják az esetleges negatívabb visszajelzéseket is a könyveikről, hiszen abból tudnak ők is tanulni, fejlődni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kölcsönös, mert mind a könyvklubba járóknak, mind az íróknak ez egy feltöltés és egy csodás kikapcsolódás egy-egy ilyen délelőtt.
2: Említetted, hogy a könyvklubok reneszánszukat élik, és bár mindig temetjük a Gutenberg galaxist. Én idén is kim voltam a könyvhéten, és úgy érzem, hogy egyáltalán nem kell temetni, sőt, mit látsz te belülről, kvázi szakértőként, hogy állunk most a könyvekhez, hogy áll a magyar könyvipar, hogy állnak a magyar szerzők?
3: Én is azt látom, hogy óriási a tömeg kint a könyvhéten, különösen akkor, amikor ilyen jó az időjárás, mint az idén volt, mert az én emlékeim szerint az elmúlt években vagy csak az eső, vagy óriási kánikula volt. Most szerencsés volt az időjárás is, és amit az előbb is említettem, hogy a könyvpiac óriási, tehát hogy igazából én azt értem, hogy a COVID időszak óta, tehát ez a 2020-as évben, amikor mindenki beszorult egy picit, mindenki otthon maradt, akkor rengetegen kezdtek el írni. És azok az írók még most kezdik el bontogatni a szárnyaikat, tehát van, aki még az akkor megfogalmazott történetét most adatja ki, és óriási, és nagyon nagy a verseny, nagyon nehéz lehet érvényesülni. Tényleg nem tudom megbecsülni sem, de több ezer kötet, ugye, ami újként is megjelenik, akár csak a könyvhétre. Óriási a piac, és hál' Istennek, hogy nem lefelé áldozik ez a könyvszakma, hanem tényleg fölfele. Ível szerintem ez egy picit tényleg annak is köszönhető, hogy a COVID időszak alatt nagyon beszorultunk, mindenki home office-ban dolgozott, a képernyő előtt ült is, és mostanra érik meg az emberekben az, hogy talán egy picit túl sok a képernyő előtt töltött idő, és az agyunknak is szüksége van arra, hogy egy kicsit megmozgassuk az agytekervényeket, egy kicsit gondolkozzunk, egy kicsit ne a kékfény áramoljon belénk esténként, hanem csak a fehér lapok és a könyvszagú esték, úgyhogy én ebben látom ennek a reneszánszát, illetve hát nagyon, csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy borzasztó nehéz lehet most íróként érvényesülni.
2: Egy éves az Üllői Tízurai Könyvklub. Milyen érzés ezt így kimondva hallani, átélni és hamarosan ünnepelni?
3: Nosztalgikus érzés, bár azért az ember életében ez az egy év azért nem annyira sok idő, viszont ahhoz képest, ahogy indultunk és amit beszélgettünk, ugye az Üllői könyvtárvezetővel, hogy mik a terveim, nem láttam előre, és nem tudtam megmondani azt, hogy egy ilyen kis alvóvárosban, mint Üllő, ahová tényleg csak aludni járnak haza az emberek, hogy itt egy ilyen program sikeres tud lenni. Úgyhogy annak idején én azt mondtam egyébként a Hajnalkának, hogy akár egy ember miatt is szívesen bejövök beszélgetni, mert sokkal másabb úgy az olvasmány élmény, hogyha van kivel megosztanunk, és ugyanazt olvastuk, és arról beszélgetünk. Úgyhogy ahhoz képest tényleg, hogy ez a fix 15-20 rendszeresen jelen van, és most már egy kis közösséget alkotunk, és most már azt tervezgetjük, hogy az egyéves bulira ki mit süt, ki mit hoz. Ez egy fantasztikus érzés, hogy mindenki kiveszi a részét abból, hogy most tulajdonképpen amellett, hogy megint csak ugye vendéget várunk, mert Bori már érkezik, ő egy üllői író egyébként, tehát amellett, hogy vendégünk is lesz, amellett mindenki nagyon készül szó szerint egy jó kis ünnepléssel erre az alkalomra.
2: Mondjuk el a hallgatóinknak a technikai információkat, mert lehet, hogy szívesen ünnepelnének veletek, és hát utána szívesen csatlakoznának a könyvklubhoz.
3: Mi azzal támogatjuk a Varga Gyula Városi Könyvtárat itt ülőn, hogy ezekre a rendezvényekre a belépés csak érvényes olvasójeggyel tehető meg. Tehát arra kérünk mindenkit, hogy aki ellátogat hozzánk, azt az 5 percet tényleg egy kis A5-ös formanyomtatvány töltse ki, váltsa ki az olvasójegyét, ezzel a könyvtárat támogatjuk. És egyébként aki körülnéz nálunk, az általában mindig szokott választani valami kölcsönözni valót is, mert az emberek meglepődnek azon, hogy a legaktuálisabb és legújabb könyvek is kölcsönözhetők egyébként a könyvtárból, és nem szükséges megvenni őket. Úgyhogy ez az apró technikai információ van, hogy érvényes olvasójeggyel várjuk a vendégeket, viszont semmilyen más egyéb, tehát regisztráció kötelezettség nincs. Én azt szoktam mondani, hogy a szervezést megkönnyíti az, hogyha a Facebookon megtalálják ezt az eseményt, a július 4-i üllői 10 órai könyvklub eseményt, ami most egyébként elérhető az üllői helyi csoportokban is, illetve a Varga Gyula Városi Könyvtárnak az oldalain is. Hogyha ezen az eseményen bejelöli valaki, hogy ott leszek, akkor én azt számolom, és ugye a helyszínt ennek megfelelően fogjuk berendezni, hogy hány vendégre számíthatunk. Érdemes előtte elolvasni a könyvet, ez a Bori Márk egy csibésznaplója című könyv, mert ennek a tartalmáról fogunk beszélgetni, tehát ez nem egy klasszikus könyvbemutató lesz, hanem itt feltehetjük a kérdéseinket, amik a könyv elolvasása után születtek, vagy fogalmazódtak meg bennünk, úgyhogy én mindenkit az olvasásra buzdítok. Ez egy nagyon izgalmas kis pszichológiai noár egyébként, úgyhogy szerintem ez férfiaknak is, nőknek is nagyon izgalmas olvasmány lesz. Úgyhogy tulajdonképpen ennyire lehet számítani. Én most mindenkinek mondom, hogy érkezzen éhesen, mert nagyon sokan sütnek, úgyhogy nem véletlenül 10 órai könyvklub egyébként a nevünk, mert amellett, hogy 10 órakor szoktunk kezdeni szombatonként, amellett azért egy kis 10 óraizást is szoktunk tartani minden alkalommal.
2: Mit adhat az olvasás egy embernek? Mit adott az olvasás neked?
3: Nekem mindenképpen ezt a közösséget adta, és itt különböző sorsokkal, érzésekkel és nézőpontokkal találkoztam ez alatt az egy év alatt, úgyhogy ezt tudnám kiemelni elsődlegesen, illetve aki olvas, az annyi életet él meg, ahány könyvet elolvasott, tehát mindenképpen egy szélesebb látókört biztosít, illetve hát a helyesírásunk is fejlődik, az szövegértésünk, a fantáziánk, és hát ugye fantasztikusan kikapcsol a hétköznapokból, úgyhogy ezt tudom mondani, nekem az olvasás ezt jelenti, ezt az esti nyugalmat, ezt az esti rutint, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy én több órát olvasok napközben vagy esténként, mert én is dolgozom, és egyébként 2 gyereket nevelek, tehát olyan sok időm sajnos nekem sem jut olvasásra, de akár már azzal a napi 15-20 perc olvasással is el tudunk olvasni 1-2 könyvet havonta, ami már egy kicsit szellemileg is frissen tart, és csodálatosan kikapcsol minket a hétköznapokból.
2: Mit olvasol most?
3: Most Edith Éva Égernek a Döntés című könyvét. Hát nehezen beszélek róla. Ő ugye az elmúlt hónapokban halt meg. Ő egy pszichológus professzor asszony volt, aki megjárta Auschwitzot. És az ő élettörténetét, illetve azt, hogy ő Amerikában magyar származása, egyébként Kassáról származik, aztán Amerikában menekülve hogyan boldogult az életben, illetve hogyan próbált segíteni másokon. Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő könyv, és egyébként elképzelhető, hogy lesz majd könyvklubos közös olvasmány is a jövőben, mert most nagyon a hatása alatt vagyok ennek a könyvnek.
2: Nekem is ott van egyébként a könyvespolcomon, csak gyűjtöm hozzá az erőt, hogy el tudjam olvasni, úgyhogy lehet, hogy a legközelebbi könyvklubra, már nekem is mindezt sikerül majd abszolválnom. Edit, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Boldog születésnapot kívánok az Üllői 10 órai könyvklubnak, és hát várjuk az aktualitásokat majd ide az Otthon hangjára.
3: Nagyon szépen köszönöm, és várunk szeretettel mindenkit a könyvklubban Üllőn.
2: Vendégünk itt az Otthon hangján, Bereczki Lukács Edit volt, köszönjük szépen. Na, na.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
1: Sztereó.
2: Vendégem Bori Márk, az egy csibész naplója szerzője. Szia, köszöntelek az éterben, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
2: Ugye egy éves az Üllői 10 órai könyvklub, és ennek apropóján erről a könyvről beszélgettek majd Üllőn a könyvtárban július 4-én, és hát ha jól tudom, akkor Üllő azért a te szívedhez is közel áll.
3: Ez olyannyira, hogy itt élek. Igen, most már szerintem lassan 20 éve. Édesapám üllői. Ennyi az én kötődésem, tehát én nem itt születtem, viszont ilyen visszatagozódó vagyok.
2: Mennyire hat rád a környezet írás közben, mennyire hat rád az a millió, ami körbevesz?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt nagyon gyorsan tudom megválaszolni. Az a helyzet, hogy én ezt a könyveimet egyiket sem kezdtem el írni. Nekem van egy másik élőhelyem, az a Karib-térség, és én valamiért mindig ott kezdtem el írogatni. Tankönyveimet is, illetve a regényeket is, és meg is mondom, hogy teljesen így érdeklődve álltam az előtt, hogy majd amikor hazajövök és folytatnom kell, akkor az itteni környezet mennyire lesz segítség, vagy éppen hátráltató, de az a tapasztalat nagyon szuper. Itthon a kis teraszomon a kertben így irkálni. Más impulzusok érnek, viszont ugyanúgy megvan ez a kizárt világom. Úgyhogy abszolút segít.
2: Különböző helyeken alkotsz tehát, és mi az a millió, ami ilyenkor körbevesz, szól a halk, zene, valamit kortyolgatsz a bögrédből, hogyan képzeljük el az írói, alkotói munkát? Egy kicsit avasd be minket a kulisszák mögé.
3: Na most én még mindig nem tartom magam írónak a klasszikus értelemben. Én írok, mert nagyon szeretek írni, és nagyon jó kis hobbinak mutatkozik. Amit itt érdemes tudni, nekem egy kis belső kert, egy lodzsa jellegű kis belső teraszom, és igen, ott ülök én reggeltől estig, van két pulikutyánk, akik így általában segítenek nekem, vagy éppen hátráltatnak a munkában. Én szivaros vagyok, tehát nekem a szivar az nagyon fontos, ami mindig kísér engem, így egy-egy jelenet vagy fejezet megírásakor. És igen, Máté az, ami a bögrémben található általában. Kávét azt próbálja inkább leadni. Nagyjából ez, és igen, mindig valami inspiráló zene, ami csak annyira viszel, hogy tudjak fókuszálni a történetre. Nagyjából ez egy ilyen képet kell elképzelni.
2: Na hát, ha megvan ez a kép, és a kedves hallgatóink is elhelyezték ezt a kis gondolataikban, akkor térjünk rá arra a könyvre, amelyről tulajdonképpen az Üllői 10 órai könyvklub első éves alkalmán beszélgetni fogtok. Ez pedig az egy csibész naplója. Mit kell róla tudni, mi a kiinduló pont? Nem kell spoilerezni, de azért mégiscsak avasd be minket a történet vonalába.
3: Ha akarnék, sem tudnék spoilerezni, mert olyan sokrétű ez a történet, ami nagyon-nagyon gyorsan és nagyon kompakt módon el tudok mondani. Címszavakban ez egy pszichológiai noir, én ezt is úgy neveztem el. Ugye alapvetően nekem a szakmám, a szerelmem az a kognitív viselkedés terápia, és nagyon régóta terveztem írni egy olyan könyvet, amiben ezeket a technikákat bemutatom, csak valahogy sosem sikerült megtalálnom azt a megfelelő módot erre, mert nem akartam ilyen ülésjegyzeteket, mert az uncsi, meg ilyen tankönyvszagú dolgot sem, meg az még uncsibb, és akkor valahogy jött nekem ez az ötlet, azt nem tudom hagyonvers sem megmondani, hogy hogy. Nekem a tengeren túl, már Dominikán van egy ilyen kis székhely, és ott ültem a teraszon, mint itt ültem, ott tök mindegy, szivarosztam, nézegettem az eget, és rájöttem arra, mi lenne, hogyha ez egy ilyen krimi jellegű, bűnöző, terapeuta, korrekciós intézet, stb. Valahogy így ezt foglalnák keretbe ezt az egész sztorit, és akkor álmodtam én ezt meg, hogy akkor lesz egy bűnözőnk, aki a korrekciós intézményben, azt nem tudjuk, hogy börtön vagy nem börtön, elfogják, ott tölti a büntetést, és akkor megjelenik ez a terapeuta, akit régről ismer, és akkor az ő kettejük beszélgetéséről szól ez a könyv, minden fejezetben, jelenetben, vagy részben, amikor ebből majd filmsorozat lesz, akkor elmesél a mi fő emberünk, aki vagy protagonista, vagy antigonista, ez döntse mindenki saját magának, elmesél sztorit az életéből, és a terapeuta azt pedig próbálja felfejteni az ő lélektanát a működésének. Hát közben egy csomó érdekes napi szinten használható eszközt próbáltam így bemutatni, úgyhogy így nagyjából erről szól a könyv, ha ez érthető bárkinek is, nem csodálkoznék, ha nem lenne.
2: Nem, szerintem össze kell rakni a képet, vagy el kell olvasni leginkább a könyvet. Milyen visszajelzések érkeznek igyekeztek az elmúlt időszakban a könyvet illetően, és a címadásról még mindenképpen mesélj nekünk egy picit.
3: Több munka címen volt, nagyon sok inspirációt adott a Henri Charrier-nek a Pillangó című könyve, illetve a Dumas Monte Cristo, és hogy a pillangónál eragadt, és akkor ilyen magyar pillangó, meg ez meg az volt így a cím, és akkor egyszer csak jött nekem a napló azonnan, hogy így a terápiás eszközök közül szerintem a legerősebb eszköz, és ha már terápia, akkor legyen egy napló ennek az emberkinek, amit így vezet. A csibész meg onnan, hogy mégsem egy gyilkosról beszélünk, vagy egy terroristáról, egyszerűen csak egy csaló, egy ilyen machiavellista, ilyen életigenlő figura, és ez volt a kb. Legszeretetteljesebb címke, amit rá tudtam aggasztani. A kérdőjel a végén az pedig azért van, és minden fejezet végén kérdőjel van, most van a cím végén, mert hogy döntsen mindenki. Nem akartam itt válaszokat adni, és tök érdekes, hogy nagyon hasonló címmel kiadott ugyancsak egy Márk Kereszt nevű író egy másik könyvet, és egyszer össze is kevertek így vele. Azért a kérdőjelet mindenképpen akartam a végén, hogy tudja mindenki, hogy ez a kérdőjeles végű, az az én tudtom. A címválasztásról ennyit, és az a helyzet, hogy a legnagyobb megdöbbenésemre csupa pozitív, legalábbis pozitívnak értékelek mindent. A leginkább, ami szeretek hallani, az az, hogy miért, és hogy az miért van, és az kicsoda, és azt mikor tudom meg, és hogy miért több kérdőjelet kapok, mint a hány pont a mondatok végén, tehát hogy inkább az emberek elkezdenek gondolkodni, és azért nem tudják lerakni, mert hogy így velük marad, és hogy abszolút megdolgoztatja az embereket. Reflexió, körreflexió, magukra ismerések, úgyhogy ez így nagyon pozitív. Vártam mindig is a negatívat, eddig még nem volt olyan, amit úgy éreztem volna, bár nyilvánból is építkezek, hát már nem fogom írni az elsőt, az egészen biztos. Illetve én kiadtam még, hogy csak egy gondolat erejéig, ilyen spanyol nyelven is kiadtam ezt a könyvet, nekem van egy ilyen spanyol baráti kör, meg család, meg stb. És ők is nagyon szerették, és az nekem meg főleg egy óriási visszaesés volt, mert ott a karib térségben nem az a legjellemzőbb hobbi, hogy olvasnak az emberek, viszont ők elolvasták, és nagyon-nagyon szerették, úgyhogy ez egy ilyen tök nagy öröm számomra, a büszkeség.
2: Azt mondtad, hogy legnagyobb megdöbbenésemre, miért, mire számítottál?
3: Megmondom ezt, semmire. Én arra számítottam, hogy az a pár ember, akinek én ezt készítettem első körben, a családom, a barátaim, a szüleim, ez egy karácsonyi ajándéknak nyomtattam egyébként először ki, hogy ők elolvassák, és akkor így lesz egy ilyen kis kellemes pár óra, és nem tanultam írni. Én mesemondó vagyok egyébként, tehát kb. Ez a sztori mesélő. Nekem volt egy ilyen kételybizonytalanság valahol a mélyben, hogy hogyan fogják az emberek fogadni. Azért valójában, hogy bárki bármit kitesz az asztalra, és most beszélhetünk itt egy, nem tudom, egy social media videót felvesz a, nem tudom, a Jancsi, és feltölti, és mi lesz a fogadtatás, vagy egy festmény, vagy egy komolyabb bármilyen mű, azért az ember bevállalja azt, hogy amit ő kitett, azt látják, és azt meg is fogják egyébként majd valamilyen módon kritizálni, ez most vagy pozitív, vagy negatív. Nyilván volt bennem egy ilyen, hogy majd mit szólnak az emberek hozzá, szerintem az egészséges. És igen, és megdöbbentő volt, hogy ennyien szeretik. Inkább az volt a megdöbbentő része, hogy ennyi ember kötődik ehhez a könyvhöz.
2: Azt mondtad, hogy nem vagy kifejezetten író, de mégiscsak mit adott számodra az írás, vagy miért írsz? Miért jó írni?
3: Nekem ez egy hobbivá vált. Tök érdekes dolog ez, hogy én tankönyveket írtam eddig, tehát nekem egy más ide, nem akarom most elvinni a fókuszt. Tankönyvekkel foglalkoztam, regény az első regényem volt, az a narancssárga könyv, az első része a csibésznek. Én azt tapasztaltam, hogy ez olyan szuper elfoglaltság, hogy az ember, nem tudom, tehát nézne egy filmet, látsz magad előtt egy filmet, amit végülis te alakítasz, ahogy szeretnéd, és aztán, mint hogy a később jegyzetelném le azt, amit látok. Ez egy nagyon fura, meghasonlott ilyen skizofrén állapot, de eszméletlen izgalmas. És az, hogyha már időm van, az olvasás helyett is inkább írok. Tehát valamilyen, ezt abszolút összetett hobbi, meg ilyen szabadidős elfoglaltság ezt adja, illetve az, hogy tényleg pár emberhez ez eljut, és ők mondjuk okoz az egy nettó 8-12 óra izgalmat, vagy elfoglaltságot, ez is kb. Így nem tud szolgálni az embereket, ez ilyen furán hangzik, de hogy így valamit tenni.
2: Milyen az, amikor a saját sztoridról beszélgetsz olyanokkal, akik elolvasták a könyvet, akiknek kérdőjeleik vannak, akik választ várnak a kérdéseikre, és szeretnének pontot tenni a mondat végére, amire tehát nem biztos, hogy kiteszed azt a pontot.
3: Biztos nem teszem ki a pontot, mert ez nem arról szól, ez egy olyan könyv, és ezért is nagyon-nagyon szeretem, mert hogy itt nem kell megválaszolni semmit. Itt tök jó a kérdés, maradunk. Próbálkoztak, volt szerencsém egy pár könyvemutatón részt venni könyvklubokban, itt ott, ott egyébként, itt a környékünkön, és szerintem senki nem úgy ment el, hogy hú, most megkaptam a választ, viszont mindenki úgy ment el, hogy elégedett volt azzal, amit kapott. Tehát nekem nem feladatom megválaszolni az olvasók kérdéseit szerintem, hanem inkább beszélgessünk róla. Sőt, talán még több kérdést felteszek a terapeuta mi voltamból, és akkor lehet, hogy ez lesz így a komplett ilyen package, amit kaphatnak. De tök jó, nagyon szeretek erről beszélni. Tök érdekes, hogy az ember ebben mit hoz ki, milyen gondolatokat ébreszt.
2: Pontok tehát nem kerülnek a mondatok végére, na de hát lesz a történetnek folytatása, kerül-e több kérdőjel azokba a fejekbe, akik elolvassák a könyvedet.
3: Ugye ez nem egy ilyen mainstream sztori, én ezt célzottan és tudatosan magam mellett tartottam, amit nem adtam oda kiadónak, nem adtam oda nagy könyvesboltoknak. Szerettem volna egy olyan közösséget magam köré, vagy a könyv köré, akikkel van kapcsolat. Tehát én gyakorlatilag mai napig tudom azt, hogy kik vették meg a könyvet, kik olvassák, mert hogy én küldöm személyesen, egy személyes üzenettel mindenkinek. Kivétel az a pár pici könyvesbolt, akik így beszálltak ebbe, és is segítenek ebben nekem. Nem nincs agyon reklámozva, nézem a Facebookon, TikTokon, jutottam, hogy meg lehet találni a könyv oldalát, és azt így bárki, akit érdekel és hallgatja, keressen rá, és tud tájékozódni. Tehát, hogy ott van csak ennek így nyoma, és igen, a második könyv az már egyébként a szerkesztés alatt van. Ha minden igaz, akkor ugye július közepén az is könyv formájába fog kerülni, és az is elérhet az olvasókhoz, akik kíváncsiak, hogy lezáródik a történet, vagy nem. Nem tudom, hogy spoiler-e vagy nem spoiler, de több könyv van még a fejemben ebben a témában, és ezekkel a szereplőkkel, úgyhogy valószínűleg, hogy menni fog tovább a dolog, de nagyon sok kérdője egyébként így kiegyenesedik, ha ez így, hát ez a szimbolika.
2: Reméljük, hogy a következő könyv megjelenéséről is beszámolsz majd nekünk itt az Otthon hangján. Most érjük vissza az Ülői Tízdúrai Könyvklub alkalmára, hiszen legközelebb ott találkozhat veled a közönség július 4-én. Hogyan hangolódsz egyébként egy-egy ilyen eseményre? Vannak rituálék, vagy kiülsz és hagyod, hogy bombázzanak a kérdésekkel?
3: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a spontaneitást ilyen szempontból, és most pont a jövő szombati könyvklub kapcsán itt a főszervező hölgy itt kérdezte, hogy át tudja a kérdéseket, hogy fölkészülök-e rá, és az, hogy nem, én szeretem azt, hogyha ott és akkor szembesülök egy meglepetés, sőt, tök jó, hogy olyat is kérdeznek, amire mondjuk én is el kell, hogy gondolkodjak, és ott adok egy választ így csípőből. Egészen érdekes megéléseim voltak, így voltam itt 4-5 ilyen bemutatón, és kaptam olyan kérdéseket, amikre itt hirtelen is elgondolkodtam, hogy basszus, ez egy jó kérdés, mert én sem gondoltam még. Úgyhogy alapvetően nincs olyan felkészülés. Én nagyon nem várom, hogy tényleg akit érdekel, azok így jönnek, és ha így megtisztelnek az érdeklésükkel és a jelenlétükkel, az egy tök szuper dolog, és hogyha te csak egy pár embernek ad ez a könyv egy 8-10 óra érdekes kis kikapcsolódás, vagy izgalmat, akkor te megérte, úgyhogy nagyjából így csak megyek az árral.
2: Na hát akkor sok jó kérdést kívánok neked erre a július 4-i alkalomra, sok süteményt, azt hallottam, hogy lesz bőven, és hát várjuk a következő könyv megjelenésének dátumát. Ide az Otthon hangjára köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésre a lehetőséget.
2: Vendégünk itt az Otthon hangján a Bori Márk volt, köszönjük szépen.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Bár csak tudnám, mi jár egy nő fejében.
0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Hallott Pénz és Olá Helena közösen a Szétszeretlek itt az Otthon hangján. Ezzel zártuk ezt az órát, egy percünk van még 10 óráig.
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereo támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
0: Reklámmal megyünk tovább, utána megnézzük, mi a helyzet az utakon, és országos híreink után jövök is vissza a sok jó zenével.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, a Szeged felé vezető oldalon, az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között, és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is a sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásban kell autózni. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődnek a sávok. Az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Az M0-ason a Péceli, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányába is sokan autóznak, szakaszos lassulások jellemzik a forgalmat. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a rádiódab.
8: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában.

0: Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hopfer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 10 óra múlt 6 perccel, a mikrofonnál Szulka Brigit halljátok, de Weekenddel indítjuk ezt az órát, és a napi témánk pedig az lesz, hogy ti mit fogtok olvasni a nyáron. Mi az, amit ilyenkor ebben a hőségben szerettek olvasni, inkább valami romantikus, vicces, vidám, vagy pedig valami krimi, vagy sejtelmes thriller, írjátok majd meg nekünk a Facebook oldalunkra is, erről fogunk beszélgetni, és majd könyv ajánlót is hozok esetleg nyárra.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Ella Henderson, Regard, No Sleep itt az Otthon hangján. Egy perccel múlt el 4:11, és hát ahogy ígértem, kint is van Facebookon a napi kérdésünk, mivel már volt szó az olvasásról az ülői 10 órai könyvklub kapcsán, így arra gondoltunk, hogy legyen ez a mai téma, hiszen itt a nyár, nagyon meleg is ráadásul, és ilyenkor nem csak úgy, mint télen, amikor hideg van kint is bekuckózol egy kis meleg teával és könyvet olvasol, nyáron pedig elvonulsz az árnyék, és a hűsölsz egy kicsit, vagy bent a hűtött szobában előveszed a kis könyvecskédet, és olvasol. Nem biztos, hogy ugyanazt szeretjük olvasni nyáron, mint télen. Erre is kíváncsi lennék, hogy ilyenkor esetleg a könnyedebb olvasmányokat szeretitek-e. Minden esetre hoztam egy-két könyvajánlót. Először Karen Svan 3 nyár című könyvével kezdem. Az ártatlanság nyara 1957, a citromfák árnyékában Raffaele Parisi türelmetlenül várja, hogy a kis halászfaluba, a Puglia tengerpartjára megérkezzenek a nyári vendégek, leginkább a gazdag Franchetti család fiára, Cosimóra kíváncsi. A változás nyara 1958, Raffaele a két szerelem között őrlődik, de választania kell a hagyomány és a szíve vágya között. És a sorsdöntő nyara 3., 1961, vajon Raffaele a kockára meríteni az életét a jövőért, amelyről mindig is álmodott? Karen Svan nemzetközi bestseller szerző, 29 regényéből eddig világszerte több mint 5 millió példány kelt el, rendkívül termékeny alkotó, évi 2 új kötettel jelentkezik, történetei pedig nem csak a mély, bonyolult érzelmek, hanem az erős, atmoszférikus, emlékezetes helyszínek miatt is különlegesek. Az utazást kutatásnak tekinti, minden új regény előtt elutazik az adott helyszínre, hogy első kézből tapasztalja meg azt a világot, amelyben könyveinek szereplői mozognak. Egykori divatszakértőként éles szemmel figyeli meg az emberek viselkedését és stílusát és gesztusait, hogy aztán mindezt finoman beleépítse karaktereinek megjelenítésébe is. Szóval a Karen Svan 3 nyár című könyvét ajánlanám, minden nyárnak megvan a maga története, ez az alcíme. A második könyv pedig Szentesi Éva, Míg a halál el nem választ című könyve, ez lenne, amit még ajánlanék. Talán szellem vagyok, nem is kellene élnem, járkálok itt, mint egy kísértet, és halálra rémisztem a szerencsétlen orvosokat. 10 évvel ezelőtt legyőzte a rákot, és megírta küzdelme harcias, diadalmas naplóját, de mi történik akkor, ha a háború nem ér véget az első csata megnyerése után? Mi marad a hős mítoszból, ha a szörnyetek 9 év tünetmentesség után újra felébred? Szentesi Éva immáron a szabadságharcos és megmondó ember ünnepelt, ám valójában folytogató páncélját levetve ír kiújult betegségéről, újra értelmezi önmagát és mindazt, ami vele történt nem csupán az elmúlt évtizedben, hanem egész élete során, kíméletlenül őszinte zsigeri számvetést készít a test kiszolgáltatottságáról, a gyászról és a generációkon át húzolt traumákról. Ez lenne a második kötet, amit ajánlanék, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit olvastok.
1: Rádió Dabas. Az Otthon.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
7: De már ez sem igaz.
6: Rádió Dabas.
7: Az otthon hangja.

0: Isaac és az Always on the Run itt az otthon hangján, és hát gondoltam, összeszedek a legkisebbeknek is, illetve a gyerekeknek is pár olvasmányt így a nyárra, ugyanis a Marie Claire nagyon izgalmas cikket írt, 10 gyerekkönyvet gyűjtött össze. A nyár egyik legnagyobb kihívása, hogy lekössük a gyerekeket ugye utazás közben, úgyhogy most hoztam, ebből szemezgetek, de a Marie Claire oldalán megtaláljátok mind a 10 könyvet. Például a legkisebbeknek Benji Davis Kismackó segít az állatkertben című kötete. Kismackó az állatkertbe tart, ha vele mész, te is sok új állatot ismerhetsz meg. A fülek és kerekek mozgatásával rengeteg új részlet bukkan elő, kedves rajzok böngészésére és szókincsbővítésre is lehetőséget nyújtanak. Aztán itt van Berg Judit, Vilko és Lille 2 Barátok vagyunk című könyve. A tóparti mesék központi témája a barátság és a közös játék, amely néha csöppet sem könnyű, időnként szomorúság, irítség, féltékenység nehezíti. De igaz barátok között szerencsére a végén minden veszekedést békülés követ. A népszerű lengemesék szerzője ebben a sorozatban Vilko és Lille kiskoráról mesél kedves, vidám, mégis tanulságos történeteket. Aztán itt van Rocchio Bonilla, Unatkozol Mini Moni. A Mini Moni már egészen nagy lány lett és óvodába jár, még mindig szívesen rajzol, de sok egyebet is csinál. Kirándul, könyveket lapozgat, hokizik és hétfőnként találkozik a barátaival. Vasárnap viszont nincs semmi program, micsoda dögunalom, vagy mégsem. Rocchio Bonilla magával ragadó képi világa és bájos állatfigurái kalandos utazásra hívnak, szeretettel ajánljuk kicsiknek és nagyoknak, nem csak vasárnapokra. És hoztam még egyet, Pásztói Panka, Momo és Max, Miért szalad a tengerpartra című könyve. Plüss szív, dobbany, dob, plüss mancs, lépdej, top. Ha Momo ezt a varázsigét a plüss kutyusa fülébe súgja, Max igazi tacskóvá válik, és indulhat a kaland. Momo és Max kis vitorlás hajójukon elindulnak, összeismerkednek egy delfinnel, és az összes kérdésükre választ kapnak. Ezeket ajánlanám, de érdemes fellapoznotok a Marie Claire oldalát, és ott még több könyvecskét találtok, amivel a gyerekeket is le tudjátok kötni útközben. Mindjárt visszajövök menüajánlóval.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: 21 Pilots és a Hetens itt az otthon hangján. Már is megyünk tovább menő ajánlóval, hiszen mindjárt 11 óra lesz, közeledik az ebédidő.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata málna krémleves mentás túróhabbal, a főétel sajttal sonkával töltött sertészelet rizibizivel, csemegeuborkával, vagy grillezett csirkemell zöldséges bulgurral füstölt sajtmártással. A konyha ajánlata pedig rántott tőkehal rizssel, fokhagymás tartármártással, a desszert pedig gyümölcs rizs. A szarvasbangó étterem mai ajánlata csibeleves daragaluskával, az A menü burgundi marharagú burgonyafánkkal, a B menü mátrai borzaskai jázmin rizssel, a vegán menü tavaszi tekercsi édes savanyú mártogatóval, a mentes vasalt csirkecombfilé sült édes burgonyával és kapros vegán joghurtos kevert salátával, a desszert pedig gyümölcs rizs. A Sári ABC mai ajánlata pedig húsleves gazdagon, az A menü sertéspörkölt galuskával, a B menü mézes mustáros csirke zöldséges jázmin rizssel, a napi ajánlat pedig sült csülök vörösboros lila káposztával és hagymástört burgonyával, vagy tejszínes erdei gombás csirkeragú burgonya krokettel. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Jonas Blue, Why Don't We, Don't Wake Me Up című dala szólt itt az Otthon hangján. 2 percünk van még 11-ig, már érkezett is hozzászólás a mai témánkhoz. Erika írta, hogy a kislánya kötelező olvasmánya a Sirály a király, és Ida is írta nekünk a Két lány egy padban című könyvet, hogy tökéletes olvasmány is mindenkinek ajánlja. És még mielőtt elbúcsúznék, hiszen 11 óra után Kis György Krisztián vár benneteket, én is elmondom, hogy én pár pillanat mit olvasok. Fernando Aramburu Pátria című könyvét. Fernando Aramburu egy spanyol író. A regény pedig Baszkföldön, vidéki környezetben egy meg nem nevezett San Sebastián közelében lévő faluban játszódik. Ezen a területen jött létre és fejtette ki elsősorban tevékenységét a frankó utáni időszakban a Baszkföld függetlenségéért küzdő szélsőséges baszk nacionalizmus fegyveres terrorista csoportja, az ETA. A cselekmény ezt a több mint 3 évtizedes időszakot a frankó halálától, 1975-től a végleges tűzszünetig, 2011-ig terjedő korszak eseményeit beszéli el, két valaha baráti kapcsolatban álló, majd politikai okokból egymással szembe kerülő család történetén keresztül. Nagyon a könyv elején járok, mert 677 oldalas a könyv, és az első 150 oldalt olvastam eddig el, izgalmas és kicsit ilyen. Én Szabó Magdához tudnám hasonlítani, ahogy beszélteti a szereplőket, hogy nem mindig tudja az ember hirtelen eldönteni, hogy most ki szólalt meg, és majd szép lassan rájön, hogy most éppen kinek a nevében beszél. De nagyon-nagyon izgalmas a történet, lebilincselő tényleg, és nagyon-nagyon jó az írónak a stílusa, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Most pedig reklámmal megyünk tovább, megnézzük még mi a helyzet az utakon, és én köszönöm, hogy velem tartottatok így délelőtt, Kis György Krisztián pedig vár benneteket a folytatásban.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, a Szeged felé vezető oldalon az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között és Kecskemét térségében a kiépített terelésnél is a sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásban kell autózni. Az M51-es autóút M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra a munkaidő végéig, mert növényzetgondozási, valamint burkolatjelfestési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról sem hajthatnak fel az M51-es autóútra az M0-es autóút felé. A terelő út az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0-M5-ös csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontja került kijelölésre. Ez esetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt.

0: 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Toksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző németországi északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 6 percen múlt 11 óra, ez már a Déli Bábit a 93.4-en, a stúdióban Kis György Krisztián. Elindítjuk tehát a délelőtt utolsó óráját, és ne felejtsétek el, a Rádió Dabas Facebook oldalán fent van napi kérdésünk. Arra vagyunk kíváncsiak a mai napon, hogy nektek van-e nyári olvasnivalótok, és hogyha igen, miért pont ezt a könyvet választottátok. Egy kis ajánló, egy kis ízelítő mindenkinek, hát ha kedvet kaptok, inspirálottok a kommentek alapján, úgyhogy majd ezek közül fogok szemezgetni én is a nap folyamán, de majd zenéjünk elsőként érkezik Lady Gaga.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal,
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Biciklizépke, mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdona.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádiót a basban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádiódabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádiódabas.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
9: Minden, ami vas.
11: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
12: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
11: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
12: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
11: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
12: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
11: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 0425. marketing@radiodabas.hu.
8: 93.4
1: Rádiódabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Dán Szent Miklósnak kedvezett az eddigi évek pályázati rendszere. Klímaberendezésekkel korszerűsítették a Lajos Mizsei óvodákat és bölcsödét. Jönnek a felhők, szél kísérheti a csapadékot.
8: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
8: Első kézből.
13: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádiódabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerre való áttérésével jól járt Dán Szent Miklós 2013-ban, véli Sipeki Zsolt polgármester. Az akkori kormányzat átvállalta a települések adósságát, és a normatív támogatásról áttért a feladatfinanszírozásra. A településvezető szerint az akkori helyzet kiszámíthatóságot, tervezhetőséget teremtett. Ugyanakkor elindultak a különböző pályázatok, amelyek segítségével teljesen megváltozott Dán Szent Miklós arculata.
14: Átalakult az önkormányzatok finanszírozása egy úgynevezett feladatfinanszírozási rendszeré, amellyel Dán Szent Miklós tulajdonképpen jól járt. De pontosan láttuk a feladatainkat, és ehhez képest tudtunk tervezni. Tehát egy kiszámíthatóságot kaptunk, amellyel lehetett mit kezdeni. Ehhez képest indultak remek pályázati lehetőségek, belügyminisztériumtól, aztán utána jött a Magyar Falu program, ami szerintem egy nagyszerű lehetőség volt a kis települések fejlesztése számára. Ezekben a programokban mi jól szerepeltünk, tehát a működésünk az biztosított volt a kötelező feladatokra, a fejlesztéseinket pályázati forrásból el tudtunk végezni, tehát ebben az elmúlt 16 évben az adósság konszolidáció előtti 3 évvel vagy 2 évvel vet is beleszámolva, rengeteg támogatás és rengeteg fejlesztés érkezett Dán Szent Miklósra, teljesen megváltozott a falu arculata, természetesen vannak még feladataink.
13: Új tanyagondnok van Csévharasztón. Július 1-től a településen a tanyagondnoki feladatokat Cseszlai Sándor látja el. Klímaberendezésekkel korszerűsítették a Lajos Mizsei óvodát és bölcsödét. A város önkormányzata sikeresen pályázott a versenyképes járások program második ütemében meghirdetett támogatásra, amelynek köszönhetően klímaberendezéseket szerezhettek be, és telepíthettek a Meserét Lajos Mizsei napközi otthonos óvoda és bölcsöde intézményeibe. A gyermekjóléti, szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban című program keretében összesen 18 klímaberendezést szereltek fel. A Rákóczi utcai intézmény 1, a Szent Lajos utcai tagintézmény 5, míg az Attila utcai székhely intézmény 12 új készülékkel gazdagodott. A 10 millió forintos beruházást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával valósították meg. A kivitelezés június 22-ére befejeződött, így az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizáltá vált. A fejlesztésnek köszönhetően a lajosmizsei bölcsödés és óvodás gyermekek a nyári hónapokban is kellemesebb hűtött környezetben tölthetik mindennapjaikat. Az önkormányzat célja, hogy továbbra is biztonságos, korszerű és gyermekbarát feltételeket biztosítson a legkisebbek számára.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra!
15: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Smola Dániel befejezte a labdarúgó pályafutását, pedig az NB3 délkeleti csoportjában az elmúlt szezonban a 9. helyen végző Dunaharaszti középpályása, még csak 29 éves. Sérülések sosem hátráltatták, de a heti 4 edzést már nehezen tudta összeegyeztetni a civil foglalkozásával, ezért tavaly karácsonykor úgy döntött, az évad végén visszavonul. Mivel azonban egy ideje már a Kékfehérek technikai vezetője is egyben, ősztől is a klubnál dolgozik, de már kizárólag az adminisztratív ügyviteli feladatokkal segíti az egyesületet. A játékossal a Sportslet Online készített egy hosszabb interjút. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
13: Ma a Dunától keletre továbbra is gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé záporokra, zivatarokra kell számítani. Egyes térségekben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk lesz. A korábbi hőség országszerte megszűnik, a délutáni időszakban 24 és 31 fok között tetőzik a csúcs. Köszönöm a figyelmet!
1: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

Az újra berobbant TNT együttest hallottátok itt a 93.4-en, ez volt az újdonságuk. És hát egy másik újdonságról lesz a folytatásban itt a Déli Bába 9 perccel 12 óra előtt, mert hogy már filmes berkekben egy jó ideje tudni lehet, hogy küszöbön van a Shrek című rajzfilm sorozat 5. része, azonban abban már nem a néhai Gesztesi Károly adja az ogre hangját, úgyhogy nagy kérdés volt, hogy hogyan is fogják megszólaltatni Shrek-et itt Magyarországon. Június elején megérkezett az 5. rész angol nyelvű előzetese, de mindedig nem lehetett tudni, hogy ki szinkronizálja majd a főhőst, tehát a hazai változatban. Most viszont megérkezett a magyar nyelvű trailer előzetet is, amelyben Szabó Győző hangján szólal meg az ogre. Lélek és ember próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is, büszke vagyok rá, hogy jó barátként én vihetem tovább az örökségét, mondta a színész. Korábban egyébként szóba került, hogy egy másik lehetőség módján fogják Shrek-et megszólaltatni. Az egyik szinkron stúdió mesterséges intelligencia bevetésével használta volna Gesztesi Károly hangját, de erre a családja nemet mondott, írta meg nem is olyan régen a port.hu. Liptai Klaudia egyébként már ezt megelőzően leszögezte, hogy nem szeretnék ilyen módon megsérteni volt férje, illetve lánya édesapjának emlékét. A Shrek 5-nek egyébként egy év múlva lesz pont a bemutatója, 2027. július 1-én lesz a premierje a mozikban, úgyhogy arra még kicsit várni kell, nem úgy George Michaelre, aki már is érkezik a folytatásban, ez a Papa Was a Rolling Stone itt a 93.4-en.

0: Pontosan dél van, úgyhogy már is kitekintünk az utakra, hozom a legfrissebb közlekedési információkat a folytatásban. Az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon, az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között és a Kecskemét térségben képített terelésnél is a sávzárások, valamint az erős forgalom miatt torlódásra kell készülni. Az M51-es autóút M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napon a munkaidő végéig, mert a növényzet gondozási, valamint burkolatjelfestési munkákat kezdték meg. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról, azaz Ócsai útról sem hajthatnak fel az M51-es autóútra, az M0-as autóút felé. A terelőút az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0, M5-ös csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton autózóknak az M0-as autó csomópontjára jelölték ki a terelőutat.
1: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt, mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján talál

0: Hatóstrandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Már is folytatódik tovább a Déli Bábit a 93.4-en, de most már belekezdünk a nap második felébe, hiszen délmúlt egészen pontosan 6 perccel. Ed Sheerannel indítjuk el majd az órát, és a mai ebéd mellé is jobbnál jobb zenék és előadók érkeznek, mint például Bob Sinclair, Rob Thomas, Take That is itt lesz, és a hazaiak közül egy klasszikus az FLM csapata, de hogy egy újdonságot is hozzak, jön majd például a Children of Distance is az órában, és hát akkor jó étvágyat az ebédhez, kezdjük is a zenés sorát.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Vicinktüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

Rádió Dabas az otthon hangja, egy több mint 30 éves felvételt hallhattál nálunk az elmúlt percekben. Ez volt az FLM-től a véget ért a nyár, mely 1995-ben csendült fel először. És hát valóban egy kicsit megtorpont a nyár, legalábbis az a hőség, ami eddig volt tapasztalható, az átmenetileg szünetel. Most jelenleg 27 Celsius fokot mutat a hőmérőnk itt Dabason, és hát azért az elmúlt időszakhoz hozzátartozott az is, hogy különféle rekordok dőltek meg. Így volt ez szerdán is, amikor is megdőlt az országos hajnali melegrekord, ezt közölte a Hungarometer ZRT, és mint írják, az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte. Budapest lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra. Milyen érdekes, ugye most van pont ennyi itt Dabason. Ezzel megdőlt az országos, illetve a fővárosi legmagasabb minimum hőmérséklet napi rekordja is. Azt is hozzátették egyébként, hogy a korábbi rekord ezen a napon 26 Celsius fok volt, melyet Pannonhalmán jegyeztek fel még 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot 24,4 Celsius fokot pedig 2022-ben mérték, akkor szintén lágymányoson. Megyünk is tovább egy remek felvétellel, ismételten már is jön Rob Thomas és Shallonly No More, itt a 93.4-en, a Déli Bábban.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli Bár.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, 12 óra 39 perc van. Azaria és Des közöse a Felednét szólt itt a 93.4-en. És a folytatásban arról, hogy most már felértékelődtek azok a hírek, amik az üzemanyag árak változásáról érkeznek, hiszen ugye a védettár megszűnt, így hát szerintem mindenki figyeli, hogy hogyan is változik az üzemanyagok ára, és ahogy azt megszokhattuk, péntekenként azért ez megszokott történni így vagy úgy. Na hát ez nem lesz másképp ezen a héten se, hiszen a holtankoljak.hu előrejelzése szerint péntektől ismételten változnak az üzemanyag árak, méghozzá emelkedni fog a holnapi naptól. A szakportál információi szerint a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 3 forinttal nő péntektől. Két egymást követő emelés hatása a következő napokban, tehát fokozatosan jelenhet meg a hazai töltőállomások árain. Ma még egyébként a 95-ös benzin ára 588 forint, még a gázolai 593 forint literenként. Várhatóan ez fog emelkedni a holnapi naptól. Egy klasszikussal megyünk tovább, az évszám 1986.
1: Ha strandon vagy, ha útközben,

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. You know what's...

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk tovább már is a folytatásban itt a 93.4-en, és elsőként a kosoknak szóló infókat hozom már is. Egy ügyben nagy előrelépést, fejlődést érhetsz el, megszűnnek azok a gátló hatások, amik eddig visszatartottak. Ez gyakorlatilag bármit érinthet, ami a fókuszban van most nálad, akár a munka, vagy akár a szerelem. Állítson össze egy listát azokról a dolgokról a Bika, melyek igazán sürgetőek, és amelyeket eddig valamilyen okból elmulasztott elvégezni. Ha úgy tetszik, pakolt ki a csontvázakat a szekrényből. Most minden ilyesminek sokkal gyorsabban a végére érsz, hogyha szingli vagy, akkor ma jöhet még egy romantikus találkozás is. És hogyha az ikrek is szingli, akkor talán van valaki az életében, aki időről időre az eszébe jut. Ma egy különleges alkalom jöhet el, amely arra ad lehetőséget, hogy megtegyél egy lépést, ha van hozzá bátorságod. Munkában nagyon szerencsés hatások jönnek. Történhet valami a ráknál, ami miatt valaki a környezetében másképp lát, mint azt megszoktad, és ez egy új árnyalatot adhat kettőtök kapcsolatához. Pozitívan csalódhatsz benne, mert komoly segítséget ad neked. Tűzelemű jegyként tele van ambíciókkal, tervekkel az oroszlán, de néha hajlamos túlvállalni magát, és egyszerre túl sok feladatot, túl sok szálat mozgatni. Ma szállj időt arra, hogy értékeld a párhuzamosan futó projektjeidet, és letudj közülük egyet-kettőt, ma nagyon jó híreket kaphatsz. Akármivel fog a szűz, az újabb és újabb feladatokat ad, és te talán úgy érzed, hogy majd ennek nem is tudsz ma végére érni, viszont kaphatsz váratlanul egy segítséget, és ettől mintha szárnyakat kapnál. Pozitív jeleket kap a mérleg, végre dülőre jutsz egy üggyel, le tudod zárni, és magad mögött hagyhatod. Jó néhány ügyedben korábban elindított folyamatban kedvezően alakulnak most a dolgok, ehhez te leginkább azzal tehetsz hozzá, ha türelmesen kezeled a dolgokat. Nagyon pozitív visszajelzéseket kap a Skorpió, sőt, ha szingli vagy, akkor ennél többet is. Valaki próbálkozik nálad, lehet, hogy vannak fenntartásaid az illetővel, de ezeket most félre kellene tenned, adj egy esélyt neki. Nyilas lehet az, aki áttör egy falat, ha meglel benne a kellő elszántság. Egy olyan ügyről lehet szó, amivel kapcsolatban folyamatosan akadályokba ütköztél korábban, ne tétovázted meg, amit kell, utólag nagyon bánnád, ha elszalasztanád ezt az alkalmat. Szuper ötletei lesznek ma a Baknak, amik könnyen megvalósíthatóak, és megoldást jelentenek egy régóta húzódó problémára. Pénzügyekben is jöhet egy nagyon jó hír, érdemes estére programot szervezni, most biztosan jól fogsz szórakozni. És boldogság, elégedettség szállhatja meg a vízöntőt, mert valakitől nagy elismerés zsebelhet be. Kinek ne estének jó a dicséretek, de te különösen rá is szolgáltál. Ha pedig mindez arra inspirál téged, hogy tovább menj az úton, akkor ne habozz folytatni mindet, amit elkezdtél. És különösen nagy pozitív visszajelzést kaphat a környezetétől a halak, és ez olyan helyről is jöhet, ahonnan különösen nagyra értékeled a bátorító szavakat. Nyugodt lehetsz, jó úton jársz, ez is ezt bizonyítja.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Willserker.
0: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Millibab támogatója a viccig tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: Az élő kép alapján azt tudom nektek elmondani, hogy jelenleg Monoron a Dózsa György úton kell számítani a megszokottnál nagyobb forgalomra.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhűrendszerét a Főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április

0: 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békésvár megyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Már is folytatódik tovább a Déli Báb itt a 93.4-en. Már a harmadik órát kezdjük el, méghozzá a Rádió Dabas top 20-as listájáról válogattam az első felvételt, ami egy feldolgozás. Bebe Rexha és Faithless közösen New Religion érkezik már is, utána pedig jön egy újdonsággal Betonhofi is.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Vicintuzépkert. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Rádió Dabas otthon hangja, 13 óra 23 perckor Harry Styles felvétele ér véget, a folytatásban pedig jön egy duett, Tideni és Szakács Gergő az életen. Ezzel megy tovább a Déli Báb, itt a 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

életben tart egész nap. Rádió Dabas 93.4, az otthon hangja.

Rádiódobosoz otthon hangja Meghan Trainor Stay Don't Care című felvétele szólt itt a 93.4-en, 4 és fél perccel múlt 13 óra, és egy hazai felvétellel megyünk tovább a folytatásban, méghozzá az Emberek Zenekar Nyári Első című dala fog felcsendülni, amely az 1998-as Forog a Föld című nagylemezén jelent meg. A hazai popzene történetében a dalt egyébként gyakran összetévesztik az AD Studio azonos című pörgősebb slágerével, ám az Emberek formáció számára egy egészen más, filozófikusabb világot képvisel. A dallamot és a hangszerelést rendhagyó módon nem a zenekar fő zeneszerzője Berkes Gábor, hanem Hastó Zsolt, az együttes dobosa szerezte. A sorokat a korszak egyik legfoglalkoztatottabb és legelismertebb szövegírója, méghozzá Valla Attila vetette papírra, a dalt pedig Miller Zoltán összetéveszthetetlen érzelmes és teátrális énekhangja teszi igazán erőteljessé. Nem tudom, hogy gondolkodtál-e már a szövegén, de a refrénben megjelenő nyári eső és a szürke felhő, a csalódások, az elhagyott szeretők és a múlt súlyos terheinek a szimbóluma. A dal azt a belső magányt és útkeresést fogalmazza meg, amikor a csillogó állarcok mögött valójában mindannyian egy kis melegségre és menedékre vágyunk a viharba. Na hát, ennek tudatába hallgassuk meg a folytatásban ezt a felvételt.

0: Rádió Dabas az otthon hangja. Eléggé félrement a hongkongi drogprevenciós kampány, amiben virtuális K-pop idolok énekelnek kokainról, illetve a kannabiszról. Erről lesz szó a Tudásmorzsákban. A hongkongi büntetés végrehajtási szolgálat kétszer is eltávolította azt a kábítószer ellenes videót, amelyben egy mesterséges intelligenciával létrehozott virtuális K-pop lánycsapattal próbálják elvenni az emberek kedvét a drogozástól. A hatóságok azután vizsgálták felül a tartalmat, hogy az internethasználók rámutattak. A videó sokkal inkább egy promóciós kampányra emlékeztet. A június 26-án a kábítószer fogyasztás és az illegális kábítószer nagykereskedelem elleni nemzetközi napon megosztott függőség. A Cukormázas csapda című kampányvideóban négy csinos, AI által generált K-pop idol énekel és táncol az Obsession, vagyis függőség felirat előtt. Mindegyik fiktív popstar egy-egy drogot testesít meg, a kanabiszt, a metamfetamint, a kokaint, illetve az etomidátot, és röviden be is mutatják azokat, már egy szál segít elfelejtened az összes gondot, nagyon laza leszel, fogalmaz a kanabisz nevű karakter, aki a videó végén társaival együtt öregemberré változik át. Miután tömegével szólaltak fel az emberek, hogy a videó épp az ellenkező hatást éri el, a hatóságok újra szerkesztették a videót. Az új verzióban a szakadt vénemberekké változott K-pop idolok már rácsok mögött láthatók, azonban a videó végén az a felhívás szerepelt, hogy akik drogot fogyasztanak vagy terjesztenek, nem fognak börtönbe kerülni. Az elírás miatt az illetékes hatóságok végleg eltávolították a videót valamennyi felületről, az elmémesülést viszont már nem tudták megakadályozni. A szervezet később közzétett egy nyilatkozatot, amelyben megköszönte az internet használók véleményét és elnézést kérte a videó elkészítésért, illetve annak közzétételéért. A jövőben nyomon követjük a közösségi médiára szánt promóciós tartalmak előállításának teljes folyamatát, és gondoskodunk arról, hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatos, illetve az ismeretterjesztő tartalmak üzenete egyértelmű és pontos legyen, írta a szervezet Facebook oldalának adminisztrátora.
1: A 93.4-en folytatódik a Déli Báb.
2: Nem szemfényvesztés, hiteles, friss, lendületes.
1: Napközben sem hagyunk magadra.
2: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: A Déli báb támogatója a Vicink tüzépkert. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: És a Déli báb a hírek után is folytatódik természetesen tovább az utolsó órával, de mielőtt meghallgatnánk a friss híreket, még gyorsan kinézünk az utakra, mert hogy történt egy baleset az M5-ös autópályán. Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon a 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket. Az arra autózók nagyjából egy 4 kilométeres torlódásra készüljenek.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a Főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb

0: régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
2: Méghozzá egy nagy kedvenccel indul el a Déli Báb utolsó órája, méghozzá azzal az énekesnővel, akinek titokban néhány hete megvolt az esküvője. Ő nem más, mint Dua Lipa, és a Love Again című felvétellel kezdjük ezt az órát.
0: A 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
3: A Déli Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

0: Értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. A diafilmek világa különleges hangulatot idéz, a vetítő halk zúgása, a sötétbe burkolózó szoba és a lassan kibontakozó történetek egyszerre ébresztenek nosztalgiát a felnőttekben és kíváncsiságot a legkisebbekben. Az Üllői Varga Gyula Városi Könyvtár minden hónap első keddi napján szeretettel várja a családokat egy közös meseutazásra, ahol a klasszikus diafilmek varázslatos történetei elevenednek fel. A rendezvény érvényes olvasójeggyel ingyenesen látogatható, és a következő ilyen alkalom július 7-e 16 óra 30. Július 11-én és 12-én karbantartási munkák miatt a vonatok menetrendje módosul a Dabas és Lajos Mizse közötti szakaszon, itt MÁV buszok közlekednek majd. A vonatbótló autóbuszok a vasúti menetjegyekkel érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás viszont nem biztosított. További részletek a MÁV csoport oldalain a menetrendi változással kapcsolatban.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Bélagödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
1: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Terjed az aranyszínű sárgaság a monori szőlőhegyen. Sok szociálisan rászoruló lakosa van Pilisnek, újabb hidegfronthoz szelet.
7: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
7: Első kézből.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség kapcsán tartottak bejárást a monori szárazhegyen. Gáspár Gergely növényvédelmi mérnök szaktanácsadó szervezésében a szőlőt veszélyeztető aranyszínű sárgaság szemmel látható tüneteinek bemutatásán vettek részt a gazdák. A bemutató résztvevői a helyszínen, természetes környezetükben is megfigyelhették a szőlőbetegség jellegzetes tüneteit, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca különböző fejlődési alakjait, a lárvákat és a kifejlett egyedeket is. Jól látható volt a levelek száradása és elszíneződése, továbbá a kabócák táplálkozása nyomán kialakuló sérülések, amelyek szövethalást okoznak. A rovar legjelentősebb veszélye azonban nem ez, hanem az, hogy terjeszti a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát. A szakemberek szerint a bemutatón megtekintett szőlőültetvény nagy valószínűséggel már az utolsó termesztési évét éli. Sok szociálisan rászoruló lakosa van Pilisnek, akiket az önkormányzat igyekszik a kötelező mértéken felül támogatni, mondta László Attila polgármester. Az államilag biztosított szociális tűzifát kiegészítették, így legalább háromszor tudnak majd tüzelőt biztosítani a következő télen is. Civil szervezetekből sok működik a városban, így munkájukkal sok gondot levesznek az önkormányzat válláról.
10: Pilis a megörökölt adottságaiból adódóan, ugye nagyon sok szociálisan rászoruló helyi lakossal rendelkezik, nagyon nagy a számuk egyébként, de hát nyilván mi ott vagyunk mellettük és segítünk, amiben tudunk. Például a szociális tűzifa vonatkozásában ebben az évben 4-körös tűzifa támogatások is voltak, ugye saját forrásból is pályáztunk is, illetve az állami normatív által biztosított szociális forrásból is, ami konkrétan erre a célra van. Ugye az egy egyszeri támogatás elég, mi ezt megháromszoroztuk az elmúlt évben, és most is úgy be vagyunk tárazva, hogy már most is látjuk, hogy a háromkörös szociális tűzifa biztosítás az működni fog ezen az elkövetkezendő télen is, úgyhogy e vonatkozásban nem állunk rosszul. Igen, a civil szervezet, nagyon sok segítő civil szervezet van Pilisen. Ott a mi egyesületünk, a Mindegyet akarunk egyesület, ugye nagyon sokat jótékonykodik, közösen a Vörös Kereszttel, akinek szintén a születésnapi vendégségében Pilis városába volt az ünnepsége. Elismerték a Vörös Kereszt vármegyei dolgozóinak a munkáját, teljesítményt, nagyon szép kis esemény volt, egy ebéddel egybekötve a vármegyei Vörös Keresztes dolgozók tiszteletére, és nagyon jó a kapcsolatunk, már legendásan jó a kapcsolata a Mindegyet akarunk egyesületnek és a Vörös Keresztnek. Nyilván az önkormányzat is támogatja ezt, de ott van például a pilisi Fecske tanoda, aki a nehéz sorsú gyermekek felzárkóztatásában működik közre, vagy a Kiút Egyesület, a Kösz Egyesület, ami szintén egy nagyon aktív közösség, az iskolai alapítványok, és ugye a telepi iskolának is van egy alapítványa, az EPRES alapítvány, aki segíti ott az iskolának a programjait, a működését, akkor a Segítünk alapítványa a benti két iskolának, azt meg ő segít. Úgyhogy hál' Istennek rengeteg civil szervezetünk van, és most írtunk ki, és támogatjuk is ezeket.
9: Az elmúlt napokban többször dolgozott a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat a térségben. Táborfalván drón segítségével egy eltűnt embert kerestek. Örkény és Tatár-Szentgyörgy között pedig a lőtér felett repültek a hétvégi nagy kiterjedésű szabadtéri tűzesetnél. A helyszínen a katasztrófa védelem tűzoltás vezetői tevékenységét támogatták a levegőből. Az extrém hőségben a drónok sem bírták a repülést, ezért több drónnal váltva tudtak csak a levegőben maradni, mert folyamatosan túlmelegedtek a motorok.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 11. idényét kezdi meg a Dabas férfi kézilabda csapatának kispadján Tomori Győző, aki 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását, és rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén 8 év után búcsúzott az NB1-től, de a szakember számos meghatározó játékosával, Zdolik Bencével, Pallak Péterrel, Ács Tamással, Tisza Leventével és Rónyiec Balázssal együtt nem hagyta el a klubot, amely azonnal vissza is jutott az első osztályban, olvasható a Nemzeti Sport oldalán. A kiesés után nehéz volt összetartani a csapatot, mert a játékosok már a gyenge őszi szezon után keresték a B-tervet, arra az esetre, ha nem tudnánk benn maradni. Végül sikerült néhány kulcsembert megtartani, akik fontos szereplői voltak a másodosztályban eltöltött idénynek, sőt rájuk volt építve a stratégia, nagyon elhivatottan álltak bele a munkába, nem vagyok biztos benne, hogy ez sok amúgy NB1-es szintű játékos megtette volna, mondta Tomori Győző a Nemzeti Sportnak. Átértékeltük a közép és hosszú távú jövőt a vezetőséggel is, és az újraindítás mellett döntöttünk, de nem volt elvárás, hogy egy év után visszajussunk. Magamtól nyilván ezt vártam, de fontos megemlítenem, hogy a klubvezérkar nem helyezett rám ilyen nyomást, a cél az volt, hogy építsünk olyan csapatot, amely a jövőben ütőképes lehet az élvonalban. Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB1-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatni azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek, vagy a NEK-ától érkeztek. Ez sikerült, a Dabas 9 ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a Gárda NB1-B-s bajnok, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytelt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Pénteken újabb hidegfront éri el térségünket, ezért továbbra is sokfelé szeles időre kell készülni. Az északnyugati északi szelet élénk több helyen erős lökések kísérhetik. A napsütést időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső vagy zápor is kialakulhat. A lehűlés ellenére kellemes nyári idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak!
11: 93.4 Rádió Dabas.

áron szeret, nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Béli báb támogatója a Biciklizépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest, Szentlőrinci út 5. Az M5 autópár...
3: Akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.

0: úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
3: Az óra vége már, is itt vagyok a friss infókkal, és ne felejtsétek el, már beszámoltunk erről, hogy történt egy baleset az M5-ös autópályán, Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon a 97-es kilométernél a belső sávba terelik át emiatt a járműveket, az arra autózók nagyjából egy 4 kilométeres torlódásra készüljenek.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
4: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Az egészségügyi világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter-Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. A változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. Záporok és zivatarok környezetében is megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
6: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: A déli bábot elbúcsúztattuk, 3 óra elmúlt 5 perccel.

0: hogy ez már a hangár itt a 93.4-en a stúdióban továbbra is Kis György Krisztián. És ebben az órában foglalkozunk majd a napi kérdésünkkel is, amit a Rádiótapas Facebook oldalán meg is találhattok. Ugye a délelőtti sztereó fő témája volt a könyvolvasás, könyvklub, könyvtárba járás például. És ehhez kapcsolódik napi kérdésünk, hogy nektek az idei nyára mi az olvasnivalótok, milyen könyvet választottatok, és miért pont azt, miért ajánlanátok, úgyhogy sok-sok lehetőség van a válaszra. Mi ezeket várjuk, és hamarosan ebből fogok szemezgetni. Demi Lovátóval indulunk.
1: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
1: Hangár.
2: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
1: Csak itt.
2: A 93.4-en.

Rádió Dobos az otthon hangja, Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody című dala szólt itt a 93.4-en, pontosan 3:45 van, és Monor város önkormányzata tájékoztat arról, hogy akik a városban autóznak, azok fokozott óvatossággal tegyék mindezt, mert hogy forgalmi változás történt, illetve van érvényben a mai napon, illetve a következő napokban. A mai napon egészen éjfélig, illetve július 3-án 13 órától, július 4-én éjjel 1 óráig, majd július 4-én 13 órától, július 5-e éjjel 1 óráig a Kossuth-Lajos utca, Bocskai utca és Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakasz rendezvény miatt lezárásra került. Az autósok megértését köszönik, mi pedig megyünk tovább egy hazai duóval, méghozzá Pifu és Mihály Fil utca érkezik a Royallal.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Orbán Rudi és a Keresztutat szólt itt a 93.4-en, és hát ha a Keresztutatban nem is, de talán napozás közben, strandolás közben, vagy akár egy hűs szobában, a déli órákban elő-elő kerülhet egy-egy könyv, és hát a mai napon arra vagyunk kíváncsiak a Rádiotabas Facebook oldalán, hogy ti éppen mit olvastok, és miért pont azt a könyvet. Erika írt nekünk a Rádiotabas Facebook oldalán a kommenthez hozzászólva, hogy ő éppen a kislányának a kötelező olvasmányát, Sirály a király című könyvet olvassa, és ott ajánlja is mindenkinek. Aztán Andrea pedig születésnapjára kapott egy sorozatot, méghozzá Chris Carter a Halál szobrásza című könyvet olvassa ebből. Aztán Henrietta a Szulejmán sorozatot választotta, mert hogy ennek ugye megjelent könyvváltozata, és magát a történetet olvassa most újra, miután a televízióban is tetszett neki ez a műsor. És írt nekünk Mária is, aki Robert Galbraith Zavaros vér című könyvét ajánlja olvasnivalónak, azoknak, akik például szeretik a fordulatos krimiket. Aztán érkeztek még hozzászólások, könyvajánlók, úgyhogy hamarosan egy kis zene után ezzel jövök vissza.

Rádió Dabas az otthon hangja, Pink és a Just Like Fire című felvétel szólt itt a 93.4-en, egy perccel múlt 3:44. Napi kérdéssel megyünk továbbra is tovább, ugye a Rádió Dabas Facebook oldalán arra vagyunk kíváncsiak, hogy így a nyári szünetben, szabadságolás idején ti milyen könyveket olvastok, vagy hogyha esetleg van egy szabad órátok, akár ebéd után, vagy sziesta gyanánt, akkor mi kerül a kezetekbe. És hát jó néhány könyvet ajánlottunk már nektek, hát Ágnes egy egész listát írt nekünk. Amit most olvas, például Marie Varielle, az utolsó gyufasszál Lina Xander szeretettel anya, és Melissa de Costa Manon virágja és az ég minden kékje című könyvek. Aztán vannak tervei is, Khaled Hosseini Papírsárkányok, Karen Svan az utolsó nyár, és hát még van nagy több könyv, és hát ahogy írja, és hát igen, ezek a könyvek azért nem olyan egyszerűek, ezek azért nehezebb témájú könyvek, de hát most ilyen időszak van Ágnesnél, úgyhogy ő ezeket választotta. Nem úgy Nóra, aki szeret olvasni, de nyáron a melegben, a hőségben és a napsütésben egyre kevesebbet, és csak rövid írásokat, hogyha mégis így alakul, és most ő Fésűs Éva az Ezüst Hegedű című mesekönyvét olvassa, felnőttként került a kezébe, de hát csodálatos kis történeteket tartalmaz ez a könyv, úgyhogy mi is csak ajánlani tudjuk nektek, és hát én is csak ajánlani tudom nektek a Rádió Dabas Facebook oldalát, mert hogy naponta várunk benneteket különféle kérdésekkel, úgyhogy nyugodtan ki lehet fejteni a véleményeteket, szóljatok hozzá ti is, és természetesen lehet böngészni a kommentek között. Tegyétek így, és hogyha esetleg még van könyvvéleményetek vagy ajánlotok, akkor várjuk természetesen hozzászólásba. Maneskinékkel pedig már is megyünk tovább, ez a Supermodel.

0: El is röppent ez az óra is, úgyhogy már is kinézhetünk az utakra, hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladt a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágnál, így az M44-es autótról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. És Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat.
1: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Példát

0: mellett, és elsöprő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A hírek után a Hangár második óráját kezdjük meg, amiben majd kicsit előre tekintünk a hétvégére. Megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, és a mai receptünk pedig zappelyhes cukini fasírt lesz, amit majd sütőben fogunk elkészíteni.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
3: Az ott.

Rádió Dabassa az otthon hangja, hogyha már most tervezitek a hétvégét programok tekintetében, akkor ha az időjárási szempont, akkor kiemelhetjük, hogy hőségmentes és kellemes hőmérsékletű időszaknak nézhetünk elébe, ugyanis megérkezett a forróságnak véget vető hidegfront, főleg a Dunántúlon, nyugaton és keleten, északkeleten okozott többfelé záporokat, zivatarokat, ám mint mostanában szinte mindig ezúttal is maradtak sajnos olyan részei az országnak, ahol egyáltalán nem esett, beleértve a fővárost is. A front csütörtök délután elsősorban még a Dunától keletre okozhat záporokat, zivatarokat, majd a hét hátralévő részében jelentős csapadék már nem jön, csupán pénteken és vasárnap fordulhatnak elő, helyenként kisebb záporok, esetleg zivatarok. A nagy meleg nem tér vissza, pénteken még több helyen előfordulhatnak 30 fok fölötti értékek, a legmelegebb tájakon 31-32 fok várható. Szombaton és vasárnap viszont a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk, 27-29 fok körül alakul a maximum, ami igazán kellemesnek mondható. Többfelé az élénk erős északnyugati szél is frissít majd a levegőt, és végre az éjszakák is felfrissülést hoznak. 20 fokot meghaladó legalacsonyabb hőmérséklet már sehol sem várható, több helyen 15 fok közelében, illetve kevéssel ez alá hűlhet a levegő. A kora reggeli órákra a hidegre hajlamos tájakon elsősorban az északi középhegység völgyeiben és az őrségben 10 fok körüli minimumok várhatók, néhol 8-9 fok sem kizárt a leghűvösebb hajnali órákban. Érdemes lesz tehát átszellőztetni az átmelegedett lakásokat. Az elmúlt napokhoz hasonló forróság a középtávú előrejelzések szerint a jövő héten sem tér vissza, sőt, kedd szerda környékén újabb hidegfront érkezésére körvonalazódik.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
2: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
2: Jó ízű, gasztronómiai percek.
3: És már is itt vagyok a mai recepttel. Ahogy ígértem az óra elején, zapelyhes cukini pasirtot készítünk a mai napon sütőben. Ez mondom már is, hogy mire van szükségünk. 2 darab cukini, 12 dek a zapelyhely, 2 tojás, 2 gereszt fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 5 dek a reszelcsagy, 2 evőkanál petrezselyem, 2 evőkanál olaj, valamint só és bors szükséges hozzá. A zapelyhes fasírt elkészítéséhez a cukiniket nagylyukú reszelőn lereszeljük, megsózzuk, majd 10-15 percig állni hagyjuk, hogy levet eresszenek, ezután alaposan kinyomkodjuk belőlük a felesleges nedvességet. A kinyomkodott cukinit egy nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a zapelyhet, a 2 tojást, a finomra vágott vagy lereszelt vöröshagymát, a zúzott fokhagymát, a reszelt sajtot, az aprított petrezselymet, valamint a sót és a borsot. Az alapanyagokat alaposan összekeverjük, majd a masszát 10 percig pihentetjük, hogy a zapelyhely magába szívja a nedvességet. Amennyiben szükséget, még egy kevés zapelyhet tehetünk hozzá, ezzel is sűríthetjük a masszát. A sütőt 190 fokra előmelegítjük, egy tepsit sütőpapírral kibérelünk, majd a masszából kisebb pogácsákat formázunk, és egymástól kis távolságra a tepsire helyezzük őket. A tetejüket vékonyan megkenjük, vagy megspicceljük az olajjal, majd 25-30 perc alatt aranybarnára sütjük. A sütési idő felénél a fasírtokat óvatosan megfordítjuk, hogy mindkét oldaluk egyenletesen megpiruljon. A kész zapelyhes cukini fasírtot fokhagymás joghurtos mártogatóssal, vagy pedig friss salátával kínáljuk. Jó étvágyat!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: El is röppent ez az óra is, úgyhogy már is kinézhetünk az utakra. Hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágnál, így az M44-es autótról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. És Kecskemét és Lajos Mizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe juttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik. A paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési

0: 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felül egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
2: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal,
2: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkálóban ma a mozis premierek közül fogunk válogatni, és rögtön két filmet hozok, elsőként egy animációs filmet, méghozzá a Minionok újabb fejezetét, akik most szörnyekkel találkoznak. 2024 nyarának legviccesebb vígjátéka a Gru 4 után az Illuminations kiterjeszti vidám animációs univerzumát egy fergeteges új fejezetben, melyben számos vadonatúj karakter is felbukkan. Egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a Minionok hogyan hódították meg Hollywoodot, lettek világsztárok, veszítettek el mindent, szabadítottak szörnyeket a világra, aztán álltak össze egy csapattá és próbálták megmenteni a bolygót a káosztól, amit ők maguk okoztak. A Minionok és a szörnyek rendezője az Oscar jelölt Pierre Coffin, az első három Gru film és az első Minionok filmek rendezője. Ő adja a Minionok hangját is a 2010-es debütálásuk óta. A film írói Brian Lynch, illetve Pierre Coffin és a producere is az Illumination Oscar jelölt alapítója és vezérigazgatója Chris Meledandri és Bill Ryan, a vezető producer pedig Brian Lynch. Több mint 10 évvel a megalkotásuk után a Minionok lettek a nemzedékük legikonikusabb karakterei. Világszerte mindenféle korosztályba tartozó rajongók ismerik és imádják őket. Az Illumination Gru filmjei és a Minionok filmjei velük érték el a több mint 5,6 milliárd dolláros bevételt, és egy újabb fejezet nyílik tehát a héten a mozikba. És egy amerikai végjátékot is hozok nektek, Penelope Cruz, illetve Edward Norton főszereplésével, ez a Meghívás. Joe és Angela kapcsolata vékony jégen táncol, és az este talán az utolsó koporsó szeggel szolgál. Sajnos épp ma hivatalosak hozzájuk a vacsorára a felső szomszédaik, és ami rosszul sület el, az bizony még annál is rosszabbul alakul. Az amerikai vígjáték, tehát a Meghívás szintén mától a mozikban.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló folytatásában jöjjön újabb két film, méghozzá egy spanyol filmet, Pedro Almodóvar legújabb filmjét ajánlom a figyelmetekbe, a Keserű karácsonyt. Ez a reklámokat rendez, amióta a játékfilmes szakmában sikertelenek érzi magát. Megállás nélkül dolgozik, és észre sem veszi, hogy milyen közel áll az összeomláshoz. Néhány súlyosabb migrénroham után úgy dönt, hogy Lanzarote szigetén piheni ki magát, barátnője Patricia társaságában, akinek szintén nagy szüksége lenne rá, hogy depressziójából kiutat találjon. A különös vulkán szigeten tett utazás fontos fordulópontnak bizonyul Elza életében és emberi kapcsolataiban. Az Elzához köthető események párhuzamosan futnak egy forgatókönyvíró és filmrendező Raúl történetével, miközben összefonódik az élet és a fikció is. És egy dokumentumfilm is a mozikban, méghozzá az Arany spatula. Évente egyszer a világ minden tájáról versenyzők közöllenek egy festői skótfaluba, hogy megfőzzék a világ legjobb zabkásáját és elnyerjék a kásafőzők legfontosabb díját, a Golden Spurt, azaz szabad fordításban az Arany spatulát. A heves, mégis baráti rivalizálásokból és a bájosan különc versenyzők történeteiből egy összetartó lelkes közösség képe rajzolódik ki. Konstantin Kosti finom humorral átszőtt dokumentumfilmje a kásafőzés évszázados művészetébe avat be, amihez a kulisszát a lenyűgöző skót felföld szolgáltatja. Az Arany spatula megható és inspiráló film szenvedélyről, gasztronómiáról, a közösség erejéről, és persze hatalmas műgonddal elkészített tökéletes állagú és textúrájú zabkásáról. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Terjed az aranyszínű sárgaság a monori szőlőhegyen. Sok szociálisan rászoruló lakosa van Pilisnek. Újabb hidegfronthoz szelet.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Az aranyszínű sárgaság szőlőbetegség kapcsán tartottak bejárást a monori szárazhegyen. Gáspár Gergely növényvédelmi mérnök szaktanácsadó szervezésében a szőlőt veszélyeztető aranyszínű sárgaság szemmel látható tüneteinek bemutatásán vettek részt a gazdák. A bemutató résztvevői a helyszínen, természetes környezetükben is megfigyelhették a szőlőbetegség jellegzetes tüneteit, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca különböző fejlődési alakjait, a lárvákat és a kifejlett egyedeket is. Jól látható volt a levelek száradása és elszíneződése, továbbá a kabócák táplálkozása nyomán kialakuló sérülések, amelyek szövethalást okoznak. A rovar legjelentősebb veszélye azonban nem ez, hanem az, hogy terjeszti a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát. A szakemberek szerint a bemutatón megtekintett szőlőültetvény nagy valószínűséggel már az utolsó termesztési évét éli. Sok szociálisan rászoruló lakosa van Pilisnek, akiket az önkormányzat igyekszik a kötelező mértéken felül támogatni, mondta László Attila polgármester. Az államilag biztosított szociális tűzifát kiegészítették, így legalább háromszor tudnak majd tüzelőt biztosítani a következő télen is. Civil szervezetekből sok működik a városban, így munkájukkal sok gondot levesznek az önkormányzat válláról.
10: Pilis a megörökölt adottságaiból adódóan, ugye nagyon sok ilyen szociálisan rászoruló helyi lakossal rendelkezik, nagyon nagy a számuk egyébként, de hát nyilván mi ott vagyunk mellettük és segítünk, amiben tudunk. Például a szociális tűzifa vonatkozásában ebben az évben 4-körös tűzifa támogatások is voltak, ugye saját forrásból is pályáztunk is, illetve az állami normatív által biztosított szociális forrásból is, ami konkrétan erre a célra van, ugye az egy egyszeri támogatás elég, mi ezt megháromszoroztuk az elmúlt évben, és most is úgy be vagyunk tárazva, hogy már most is látjuk, hogy a háromkörös szociális tűzifa biztosítás az működni fog ezen az elkövetkezendő télen is, úgyhogy e vonatkozásban nem állunk rosszul. Igen, a civil szervezet, nagyon sok segítő civil szervezet van Pilisen. Ott a mi egyesületünk, a Mindegyet akarunk egyesület, ugye nagyon sokat jótékonykodik, közösen a Vörös Kereszttel, akinek szintén a születésnapi vendégségbe Pilis városába volt az ünnepsége. Elismerték a Vörös Kereszt vármegyei dolgozóinak a munkáját, teljesítményt. Nagyon szép kis esemény volt, egy ebéddel egybekötve a vármegyei Vörös Keresztes dolgozók tiszteletére, és nagyon jó a kapcsolatunk, már legendásan jó a kapcsolata a Mindegyet akarunk egyesületnek és a Vörös Keresztnek. Nyilván az önkormányzat is támogatja ezt, de ott van például a pilisi Fecsketanoda, aki a nehéz sorsú gyermekek felzárkóztatásában működik közre, vagy a Kiút Egyesület, a Kösz Egyesület, ami szintén nagyon aktív közösség, az iskolai alapítványok, és ugye a telepi iskolának is van egy alapítványa, az EPRES alapítvány, aki segíti ott az iskolának a programjait, a működését, akkor a Segítünk alapítványa, a benti két iskolának, azt meg ő segít. Úgyhogy hál' Istennek rengeteg civil szervezetünk van, és most írtunk ki, és támogatjuk is ezeket.
7: Az elmúlt napokban többször dolgozott a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat a térségben. Táborfalván drón segítségével egy eltűnt embert kerestek. Örkény és Tatár-Szentgyörgy között pedig a lőtér felett repültek a hétvégi nagy kiterjedésű szabadtéri tűzesetnél. A helyszínen a katasztrófa védelem tűzoltás vezetői tevékenységét támogatták a levegőből. Az extrém hőségben a drónok sem bírták a repülést, ezért több drónnal váltva tudtak csak a levegőben maradni, mert folyamatosan túlmelegedtek a motorok.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 11. idényét kezdi meg a Dabas férfi kézilabda csapatának kispadján Tomori Győző, aki 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását és rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén 8 év után búcsúzott az NB1-től, de a szakember számos meghatározó játékosával, Zdolik Bencével, Pallag Péterrel, Ács Tamással, Tisza Leventével és Rónyiec Balázssal együtt nem hagyta el a klubot, amely azonnal vissza is jutott az első osztályban, olvasható a Nemzeti Sport oldalán. A kiesés után nehéz volt összetartani a csapatot, mert a játékosok már a gyenge őszi szezon után keresték a B-tervet, arra az esetre, ha nem tudnánk benn maradni. Végül sikerült néhány kulcsembert megtartani, akik fontos szereplői voltak a másodosztályban eltöltött idénynek, sőt rájuk volt építve a stratégia, nagyon elhivatottan álltak bele a munkába, nem vagyok biztos benne, hogy ez sok amúgy NB1-es szintű játékos megtette volna, mondta Tomori Győző a Nemzeti Sportnak. Átértékeltük a közép és hosszú távú jövőt a vezetőséggel is, és az újraindítás mellett döntöttünk, de nem volt elvárás, hogy egy év után visszajussunk. Magamtól nyilván ezt vártam, de fontos megemlítenem, hogy a klubvezérkar nem helyezett rám ilyen nyomást, a cél az volt, hogy építsünk olyan csapatot, amely a jövőben ütőképes lehet az élvonalban. Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB1-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatni azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek, vagy a NEK-ától érkeztek. Ez sikerült, a Dabas 9 ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a Gárda NB1-B-s bajnok, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytelt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Pénteken újabb hidegfront éri el térségünket, ezért továbbra is sokfelé szeles időre kell készülni. Az északnyugati északi szelet élénk több helyen erős lökések kísérhetik. A napsütést időnként felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső vagy zápor is kialakulhat. A lehűlés ellenére kellemes nyári idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló, méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Mindig keresik a friss mai magyar szerzőket, illetve nagyon is kedvelik őket. Van egy idősebb hölgy, aki most csak kimondottan ilyen magyar szerzőktől született műveket szeretne olvasni, úgyhogy mindig van, ami felkapottabb. Most Palotás Petrától hoztam egy könyvet. Igaz, hogy ez kicsit visszavisz bennünket a téli időszakra, de attól most is olvashatjuk. A címe Kékes tető. 1932-ben kalauzol vissza bennünket, egy gyógyszálló krónikája elevenedik meg előttünk. Közvetlenül a Mátraházai szanatórium megépítése után nyitja meg ez az első gyógyszálló a kapuit. A hotel elsősorban jómódú vendégeknek kínál kezeléseket, váratlan események köszönhetően Ilka is ide kerül. Neki az édesapja azonban egy gyári munkás, és mégis ide utazhat Mátraházára, hogy gyógyírt keressen a több éve tartó nehéz légzésére és köhögésére. És itt megismerkedik ez a 17 éves lány, gimnazista lány, első világháborúban megjárt katonatisztel, Elzsivel, a gyöngyösi ápolónővel, Otéliával, a hűvös dívával, Kamasz Jancsival és egy pesti ügyvéd nejével, Irmával is. Ugye néhány hétre összefonódik az életük, és még ráadásul titkok is vannak természetesen a gyógyszállóban. Kiderül majd, hogy milyen farkasok ólálkodnak itt, milyen sötét alak bukkan fel éjjelente a gyógyszálló környékén, és vajon kihagyhatja el gyógyultan az intézetet, és ki az, akit nem tudnak majd megmenteni a kezelések. Úgyhogy egy jó kis történet Palotás Petrától, a Kékes tető.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkáló végén a Mozi Plusról hozok nektek egy filmet, méghozzá a Feláldozhatók harmadik részét vetítik este 9-kor. Ez 2014-ben készült. A Feláldozhatók visszatérnek Barney Rosszal az élen, hogy eddigi legbrutálisabb ellenségükkel nézenek szembe. Barney a profi főnök már megszámlálhatatlan bevetést vezetett, rengeteg szövetséges szerzett és ellenségei számát is szépen gyarapította, ám akivel most kell megbirkóznia a veterán zsoldosnak, arra ő sem számított. Váratlanul felbukkant Barney egykori társa Conrad Stonebanks, akivel annak idején együtt alapították meg a Verhetetlen Feláldozhatók csapatát. A tömeggyilkossá vált egykori csapattag, a könyörtelen fegyverkereskedő egyszer már megmenekült Barney karmai közül, és most bosszúra éhes, végleg le akar számolni egykori bandájával, célja, hogy kiiktassa a feláldozhatókat, ám Barneynak is megvan a maga terve, fiatal zsoldosokkal frissíti a csapatot, akik gyorsaságukkal, technikai tudásukkal felrázzák a berózsdásodott gépezetet, és megkezdődik az eddigi legszemélyesebb Expendables hadjárat. Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren és Antonio Banderas látható tehát a mai filmben. Itt nálunk pedig a folytatásban este 7-től a családi piknik válogatását hallgathatjátok, majd 9 órától a rockzenéjé lesz a főszerep, holnap reggel 6 órától pedig már egy újabb napot kezdünk a TikTokban. Én köszönöm a figyelmet, további szép estét!

0: legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csaknem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérsékletket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint

0: Hajdúinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energia szállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Hát tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
9: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az egészségügyi világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Toksányban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon N-nyerté csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlan, nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött.

0: fáradtságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Köszöntelek az Otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a Családi Piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!
1: Családi Piknik!

0: szeretnénk.
1: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
2: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig a vonal túlsó végén dr. Varga Tamás, plasztikai sebész, a Magyar Orvosi Kamara tagja. Köszöntelek először is itt a műsorban.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Most bejárta a sajtót a 21 éves lány esete, aki kórházi kezelésre szorult egy rosszul sikerült szájfeltöltés után. Nem is magáról elől az esetről konkrétan, de arról szeretnék egy kicsit veled beszélgetni, hogy egyrészt sok ilyen horrorisztikus sztorit lehet hallani. Mennyire sokszor fordul ez elő, és hát annyiban térjünk ki erre az esetre, hogy itt mi történt rosszul, vagy mit csináltak rosszul.
3: Igen, hát innen is szeretnék gyógyulást kívánni a hölgynek, aki ezen a tragikus eseményen átesett, és hát felhívni minden kedves hallgatónak a figyelmét arra, hogy ezek a úgynevezett orvosesztétikai beavatkozások egyáltalán nem beszédelenek. Konkrét esetben ugye egy hialuronsavval végzett valamilyen arcfeltöltő folyamat volt, hogy ez most ajakfeltöltés volt, vagy átformázás, azt a pontos esetet nem tudom, de ilyen esetekben sajnos az tud megtörténni, hogy az arcunk tele van erekkel. És ezek az erek az úgynevezett artériákba, a tűnek a végével be lehet jutni, és hogyha ebbe nyomjuk nagy energiával bele a töltőanyagot, mint például a hialuronsav, de egyébként lehet ez másféle töltőanyag is, akkor ez az érnek a keringését el tudja zárni, és az a területe az arcnak, ahova ez az ér tápanyagot, vért, oxigént juttatott volna, de kiesik a keringésből, és sajnos el tud halni, de ebben az esetben is ez történhetett a hölgynél, hogy sajnos ez rossz helyre jutott be ez az anyag. Ilyen előfordulhat bárkivel, egy plasztikai sebésszel is. Nyilván kisebb eséllyel, mert egy plasztikai sebész jól ismeri az arcnak az anatómiáját, de az anatómia tarthat meglepetéseket, máshol futhatnak az erek, följebb, lejjebb, mélyebben, magasabban. Ezeknek azért vannak jelei. Hogyha érbe juttatunk anyagot, nagymértékű fájdalommal jár, a terület azonnali perfúziós kiesésével, tehát vérellátási kiesésével, minek vannak jelei. Ilyen esetben egy szakképzett szakember tudja ennek a megoldási protokollját, és az anyagnak az azonnali kioldása mellett tud dönteni, plusz megfelelő gyógyszereket tud a páciens számára gyújtani, és nyilvánvalóan szorosan megfigyeli, utánköveti a páciest. Ebben a sajnálatos esetben az történt, hogy fel sem ismerték magát a problémát, és amikor felismerték a problémát, akkor is megpróbálták el bagatelizálni ezt a problémát, és nem megfelelő módon volt ellátva kedves páciens, akinek a legnagyobb szerencséje az, hogy időben orvosi kezekbe került, és a nagyobb bajt meg tudták előzni, és megfelelően tudták őt kezelni. Vagy mi az oka annak, hogy sok ilyen eset van, és egyre többet látunk. Pontos statisztikai adatokat nem ismerünk, mert ugye ez nem került vezetésre, ezért kollégákkal beszélgetünk, bőrgyógyász kollégákkal, plasztikai sebész kollégákkal, és látjuk, hogy ezeknek a szövődményeknek az előfordulása folyamatosan növekszik, és sajnos azt is látjuk, hogy a különböző közösségi média felületeken, TikTokon, Instagramon magukat hialuronsavas esztétának, meg esztétikai szakembernek nevező, valóságban kuruzsló bűncselekményt elkövető egyéneknek a száma is folyamatosan nő, és ez a kettő egymással sajnos kéz a kézben jár. Ugye azt fontos elmondani, hogy minden ilyen beavatkozásnak a végzése az orvosi végzettséget igényel, tehát nem orvosi végzettséggel rendelkező személyek ilyen beavatkozásokat nem végezhetnek, és aki ilyet végez, az a kuruzslás bűncselekményét követi el, ami ugye akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.
2: Megválaszoltad már egy kérdésemet, hogy milyen körülmények között és mi kell ahhoz, milyen végzettség, hogy ezt el tudják végezni. Így az lenne a kérdésem, hogy ez egyébként egy országunkra jellemző szabályozás, tehát mondjuk külföldön ez másképp működik, ha tudod ezt. Másrészt meg, hogy mégis akkor az eszközökhöz is hogy juthatnak hozzá, illetve hogy történhet meg, hogy mégiscsak elkezdenek emberek ezzel foglalkozni.
3: Hát ez egy érdekes kérdés, hogyan juthattunk el idáig. Alapvetően ugye az egész történetet szabályozza az 1997-es egészségügyi törvény, hogy kimondja, hogy kivégezhet ugye invazív orvosi beavatkozásokat. Igazából hialuronsavval, botoxsal, különböző szálakkal történő beavatkozások, ugye ezek mind orvosi tevékenységi körbe tartoznak. Ezeket ugye nem orvosi végzettséggel rendelkezők nem végezhetik Magyarországon. Uniós országokban különböző szabályzások vannak. Vannak olyan országok, ahol a magyarországinál is szigorúbbak a szabályzások, és vannak olyan országok, ahol sokkal lazábbak. Például Nagy-Britanniában most nem is olyan régen jött ki az a szabályzás, hogy nem orvosi végzettséggel rendelkező különböző tanfolyamokkal végezhetnek ilyen beavatkozásokat. De például Franciaországban a hialuronsavnak a vásárlása az recept köteles, tehát orvosi vényhez köthető, és például Litvániában pedig csak plasztikai sebész végezhet ilyen beavatkozást, tehát ezt az orvosok közül se mindenki végezhet. Azt fontos elmondani, hogy Magyarországon itt ez a szabályzás, hogy az orvosok közül kivégezhet ilyen beavatkozást, mondjuk azt, hogy kérdéses, sokan végeznek Magyarországon ilyet, sok orvosi végzettséggel rendelkező, sok szakorvosi végzettséggel rendelkező. Az országos tisztifőorvosnak volt egy állásfoglalása, amiben azt mondta, hogy működési engedélyt csak plasztikai sebészeknek, meg bőrgyógyászoknak ad ki, de egyébként orvosi kézben, ha van egy ilyen beavatkozás, akkor azért nyilván sokkal nagyobb a biztonság, mint egy nem orvosi kézben. Hogyan lesznek ezek a kuruzslók, hogyan szerzik meg ezeket az anyagokat? Hát a hialuronsavnak a vásárlása nem igényel receptet Magyarországon, ez orvos technikai eszköznek minősül és be tudják szerezni, habár a hivatalos forgalmazók nem árusítanak csak ugye orvosok számára, de azért van az úgynevezett másodlagos piac, interneten keresztül, akár külföldről beszerezve különböző webshopokon át, ezt sajnos meg tudják szerezni nem orvosi végzettséggel rendelkezők is. Hogyan tanulják meg ennek az egyébként komoly anatómiai, élettani és gyógyszertani tudást igénylő szakmának legalább az alapjait, ugye, hogy megmerészeljék ezeket a beavatkozásokat csinálni. Különböző úgynevezett esztétikai akadémiákat találhat az ember, hogyha az interneten csinál egy keresést, ahol általában nem orvosi végzettséggel rendelkező egyének oktatják különböző formában az ez iránt érdeklődőket. Van, hogy online formában, van, hogy videós formában, de van olyan, hogy egyébként gyakorlati oktatást is szerveznek a leendő kuruzslóknak. Ezt egy egyszerű kereséssel meg lehet találni, és talán ezeknek a felszámolása lehetne a hatóságnak az egyik feladata a közeljövőben, mert annyi kuruzsló van már, hogy ha egész nap ellenőriznék őket, akkor is egész évben járhatnák az országot. Ezeket folyamatosan termeli ki ez a rendszer, ahol milliós összegekért oktatják a leendő kuruzslókat, elhitetve sok esetben velük, hogy ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése után mindenféle certifikátoknak, meg okleveleknek nevezett papírfesznikkel ezt ők nyugodtan legálisan végezhetik, pedig ez ugye nem igaz. Tehát hogy itt ezek az akadémiák megtévesztik. Lehet, hogy jó hiszemű embereket. Tehát én azt is el tudom hinni, hogy aki jelentkezik erre a tanfolyamra, jogi végzettség hiányában nem is tudja, hogy ő ezt nem csinálhatná. Kifizet több millió forintot, kap egy oklevelet, és ő abban a hitben kezdi el ezt a tevékenységet, hogy önnek erre van képzettsége, van erre a jósultsága, de ez a valóság ugye nem állja meg a helyét, mert nem végezte el az orvosi egyetemet.
2: Nagyon-nagyon ijesztő hangzik egyébként ez, és valóban ez lenne, de ez nem is igazából feléd a kérdésem, hogy létezhetnek egyáltalán akkor ezek az oktatási valamik, ahol ezt meg lehet tanulni. Egyébként, ahogy én a Google-be beírtam, nekem csak klinikákat adott ki a Google, tehát én például nem találtam egy olyat se, aki így bárhol itt...
3: Tehát hol hirdetik magukat a kuruzslók? A kuruzslók hirdetési felületként a közösségi médiát alkalmazzák, TikTokot, Instagramot, Facebookot, mert a Google-nek nagyon fejlett szűrői vannak, könnyen lehet jelenteni, viszont ezeken a közösségi média platformokon átcsúsznak, és hiába jelentjük őket, mind a plasztikai társaság, mind a bőrgyógyász társaság, mind egyénileg orvosok próbálunk ezzel ellen fellépni, nem tudunk, egyszerűen hagyja őket a rendszer is. Fizetett hirdetésben tudják magukat hirdetni, és eljutnak a páciensekhez. És a szegény, megtévesztett páciensek lehet, hogy nincsenek is tisztában azzal, hogy micsoda veszélynek teszik ki magukat, mikor jól hangzó hirdetésekre jelentkeznek. Tehát ezek a kuruzslók 30-40 ezer forintokért hirdetnek egy ajaktöltést, amikor egy orvos által végzett ajaktöltés anyagára ennek a többszöröse. Tehát, hogy én nem tudok ennyi pénzért még egy fecskendő hialuronsavat sem megvenni, amiért ez a kuruzsló a beavatkozást nyújtja. Nyilvánvalóan adódik az is, hogy olyan anyagokat használnak, amelyeknek a minősége elképesztően csapnivaló, vagy sok esetben nem is valódi hialuronsavat használnak, hanem valamilyen hamisítványt. Láttunk arra példát, hogy az egyik vezető márkának, és legdrágább márkának a fecskendőjébe mondjuk szilikonolajat tett a hamisító, és azt árulta a fekete piacon, és akkor abból vásároltak a nem szakemberek, és fecskendezték a szegény páciensekbe, akiknek ebből meg különböző szövődményeik lettek. Tehát ilyen szinten vannak a történetek. Nem is olyan régen, szerintem tavaly decemberében egy teherautón hamisított terméket foglaltak le a határon a vámügyesek. Elképesztő mértékű fekete piaca van ezeknek az anyagoknak.
0: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Amire így ki akartam még lyukadni, hogy ha klinikai körülmények között plasztikai sebész, tehát orvosi végzettséggel rendelkező sebész végzi el ezeket a beavatkozásokat, akkor előtte hogy zajlik ez? Onnantól kezdve, hogy belép a páciens, és ő azt szeretné, hogy töltsék fel akár az ajkait, akár az arcát. Nem tudom pontosan, hogy milyen ilyen feltöltések vannak, de hogy ez hogy zajlik, milyen vizsgálatok vannak előtte, mit beszéltek meg, mi az, amiről már esetleg lebeszélitek a pacienst, erről egy kicsit mesélj, hogy hogy zajlik profi körülmények között.
2: Igen, alapvetően ugye, hogyha valaki egy konzultációra érkezik egy plasztikai sebészhez például, akkor az első lépés mindig, hogy felvesszük a páciensnek az anamnézisét, az a kor történetét, tehát megnézzük, hogy milyen betegségei vannak, milyen allergiái vannak, és van esetleg valamilyen kizáró tényező arra, ilyen beavatkozásnak vesse alá magát. Hogyha ilyen nincsen, akkor a következő lépés az egy fizikai vizsgálat, ahol a páciensnek a szöveteit megvizsgáljuk, fotót készítünk a páciensről, ezt a fotót a pácienssel közösen elemezve megnézzük, hogy melyek azok a területek, ha mondjuk az arcról beszélünk, amely az ő számára esztétikai vagy funkcionális problémát okoz, és erre adunk megoldási javaslatokat, hisz egy problémára nem csak egy jó megoldás van, hanem egy plasztikai sebésztárházban nagyon sokféle beavatkozás van, és megvizsgáljuk azt, hogy realisztikusak-e a páciensnek az elvárásai, és tudjuk-e teljesíteni ezeket az elvárásokat, hogy az ő fejében elképzelt kép önmagáról, amit létre szeretne hozni, ez megvalósítható-e, és hogyha mi azt megvalósítjuk, akkor az még az esztétikai határokon belül található-e. Tehát nagyon fontos a páciensnek a megfelelő vezetése és szihés felkészítése egy ilyen beavatkozásra. Hiányosabban végzett arcformázás is egy invazív beavatkozásnak nevezhető. Hiányosabb valósában egy folyékony implantátum, amelyet beültetünk a páciensnek a szövetei közé. Tehát, hogy egy ilyen beavatkozást, hogy elvégezzünk, egy nagyon alapos vizsgálatot kell végezzünk. Ez nem csak abból áll, hogy valaki befut az ajtón, és akkor azt mondja, hogy én kérek egy ajaktöltést, akkor mi fogjuk a fecskendőt is bele is szúrjuk a páciens ajkába, hiszen ennek sokféle oka lehet, hogy ezt nem tehetjük meg, például autoimmun betegsége van, amelyet a hialuronsav például tud rosszabb formába aktiválni, tegyük fel, vagy vérhígító típusú gyógyszert is nem szabad elvégezni a beavatkozást. Ez néhány olyan témakör, amelyet mondjuk egy laikus nem tudna értelmezni. Például a páciens olyan gyógyszereket szed, amely az immunrendszerét befolyásolja, de van gyengítve az immunrendszere, sokkal fogékonyabb a fertőzésekre, és például egy egyszerű injekciós beavatkozás során is kialakulhat az arcában egy olyan gyulladásos folyamat, akár egy tájok, amely nagyon nagy problémát okozhat, ezeket mind ki kell tudni szűrni, és ezt egy orvos tudja felismerni és kiszűrni.
1: És ha esetleg elsőre így azt mondjuk, hogy nincsen, tehát hogy nem találtok semmi problémát, viszont mégis utána valami okból nem úgy reagál az ember szervezete, ahogy kellene, akkor, mint ahogy itt is, ebben az esetben is ugye kioldották, én ezt nem is értettem, szóval, hogy ez hogy történik, hogyha valami baj van, akkor ezt hogy tudják visszacsinálni?
2: Tehát én most, beszéljünk most a hialuronsavról, amelyet elvileg ugye ebben az esetben alkalmazott a kuruzsló, nem tudjuk, hogy ténylegesen az volt-e a fecskendőjében, amit ő állít, hogy a utólag ezt már nagyon nehéz ellenőrizni. Maga a hialuronsav egy olyan anyag, amely a testünkben le tud bomlani. Van egy enzim, az úgynevezett hialuronidáz, amely a hialuronsavat bontja. A testünkben lévő hialuronsav az folyamatosan bomlik és újraépül. A laboratóriumban a cégek által tervezett hialuronsav speciális keresztkötéseket tartalmaz, amely miatt lassabban bontódik le. Na most, amikor ezt az anyagot bejuttatjuk valahova, és azt szeretnénk kioldani, van hozzá oldószer, ez a hialuronidáz enzim megkapható fiolába, és ezt be tudjuk adni. Ha problémát látunk, probléma alatt, mondjuk azt látjuk, hogy egy terület elfehéredett, nincsen keringése, akkor ilyenkor nagy mennyiségű hialuronidáznak, ezek az enzimnek a beadásával tudjuk elárasztani ezt a területet, és ez elkezdi majd ott mondani a hialuronsavat. Ezt szükség szerint ismételni kell, a páciens szoros obszerváció alatt, tehát megfigyelés alatt kell tartani, és hogyha olyan a szituáció, akkor esetleg gyulladáscsökkentőket, szteroidokat, értágítókat kell neki adni, akár antibiotikumot is, hogyha nagyon előre hazott az eset. Ha létrehozunk egy, mondjuk egy érelzáródást, amely még ezt ismétlem, bárkivel előfordulhat, ez nem probléma, az a probléma, ha ezt a szövődményt nem tudja ellátni. Szűk az időablak, tehát azonnal fel kell tudni ismerni, és el kell tudni látni, és sajnos a kuruzslók esetében azt látjuk, hogy ahelyett, hogy ezt a problémát megpróbálnák kezelni és feltárni, nyugtatgatják a pacienst, megpróbálják őt lebeszélni arról, hogy elmenjen egy valódi orvoshoz, és kifutunk abból az időablakból, amikor vissza lehetne még fordítani ezt az érelzáródást, és sajnos súlyos szövetelhalást tud létrehozni, amely maradandó torzulást, hegesedést okozhat az arcon. De ez mondjuk a jobbik eset, mert vannak olyan területei az arcnak, ahol a hialuronsav nem megfelelő beadásából akár vakságot is létre lehet hozni, és annak a visszafordítása, mert egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: Hát ez elég ijesztően hangzik, úgyhogy tényleg jobb, hogyha ezt a profigra bízzuk, azt hiszem.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék!
5: Itt a reklám!
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi Piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És ezzel kapcsolatban még egy utolsó előtti kérdésem lenne, hogy mennyire tartósak ezek az eljárások, mint ahogy mondtad, ugye a szervezet ezt lebontja. Tehát ezt például akár ismételni is kell, hogyha szeretnénk megtartani a kívánt.
2: Különböző fajta hialuronsavaknak különböző a tartósága, ezek a fizikai tulajdonságaimból adódnak az anyagnak, továbbá befolyásolja az is a lebomlási időt, hogy melyik területre adjuk be az arcnak. Vannak olyan részei az arcnak, ahol gyorsabban tud bontódni, ajak, száj környéke, sokat mozgatjuk, és vannak olyan részei az arcnak, ahol elég sokáig látható, tartós éveken keresztül is bent tud maradni az anyag. Ezeket ismételni lehet, kelleni nem kell, mert ezek esztétikai beavatkozások. Nagyon fontos, hogy ezeket ismételni csak akkor kell és szabad, hogyha már úgy ítéljük meg, hogy ténylegesen szükség van rá. Tehát van egy olyan fogalom, ez a töltőanyag vakság, amikor a páciens, de sok esetben a kezelőorvosa se veszi észre, hogy nincs szüksége a töltőanyagra, és egyre többet és többet és többet adnak. Fél évente visszamegy a páciens, és kéri az ismétlését a töltéseknek, és sajnos ebből jönnek létre az úgynevezett pillow face, az a szpárna arcú emberek, vagy lufi fejű emberek, akiket túlságosan is feltöltenek. Tehát ki kell mondani, hogy a hialuronsav egy jó anyag, egy jó eszköz tud lenni egy jó szakember kezébe, de a túlzott használata nem csak ilyen típusú problémákat okozhat, amikről beszéltünk, hogy szövetelhalás meg vakság, hanem esztétikai torzulást is létre lehet vele hozni, túl lehet tölteni a páciensek száját, ajkát, arcát. És hát ez a másik nagyobb probléma a kuruzslókkal, hogy nem ismerik, vagy nem látják az arcnak az arányait, a proporcióit, a szimmetriát, és olyan mértékű és mennyiségű hialuronsavakat alkalmaznak, amelyek teljes mértékben eltorzítják a fiatal hölgyeknek az arc szerkezetét, és ha egyszer kitágítjuk a bőrt, kitágítjuk az ajkat, az visszafordítatlan károsodást tud létrehozni, mert úgy kinyúlhat az ajaknak a bőre, hogy az anyag felszívódása vagy kioldása után se fog már visszaállni az eredeti állapotába. Tehát ezért még nagyon fontos ezt meggondolni, hogy mit teszünk magunkkal, mert hiába az anyag kioldható és visszafordítható, de az általán létrehozott hatás, hogyha túl van töltve a szövet, azt már nem lehet visszafordítani bizonyos esetekben is, akár műtétet igényel, de ezt a bőrfelesleget van eltávolítsuk.
1: És még egy ilyen utolsó kérdésem van, hogy ez a hölgy is 21 éves volt, nagyon fiatal, persze tudom, hogy a social médiának köszönhetően, meg sztároknak köszönhetően, vagy celebeknek inkább köszönhetően nagyon trendi, hogy itt-ott, hogy töltjük fel akár az ajkunkat, az arcunkat, bármely testrészünket, de mennyire megfigyelhető ez nektek, neked, mint plasztikai sebésznek, hogy nagyon fiatal, vagy egyre fiatalabb lányok is ilyen eljárásokhoz folyamodnak?
2: A saját praxisomban nem jellemző a fiatal pacienseknek az aránya, inkább a 30-35 fölötti korosztály az, aki a mi beavatkozásainkat igénybe veszi. Előfordulnak fiatalabb hölgyek, főleg az ajaktöltés az egy olyan beavatkozás, amelyre jelentkeznek esetleg fiatalabb lányok. Lehetnek olyan genetikai adottságai egy páciensnek, hogy befele forduló ajka van, alacsonyan fejlett atrófiás ajka van, és akár ilyen csíkszerű vékony ajka lehet, amely zavarja őt esztétikailag, és akkor ezt lehet ténylegesen kisebb mennyiségű anyag felhasználásával esztétikusan korrigálni. Egyéb iránt egy 20 éves lánynak egyéb töltésekre nem igazán lehet szüksége. Nyilván vannak olyan beavatkozások, skin boosterek, bőrhidratáció, amit akár fiatalabb páciensek is igénybe vehetnek, ami még esetleg most trendi, ugye ez a preventív botox, hogy mondjuk 25 évesen már elkezd valaki kicsi botoxot használni, hogy ne kezdjenek kialakulni a ráncai, tehát vannak ilyen irányvonalak, de ez nem a fiatal tínédzser 20-as éveivel járó páciensekre jellemző, legalábbis nálunk, hál' Istennek. És ez fontos egyébként edukálni a pácienseket, hogy ezek a beavatkozások nem veszélytelenek, és megfelelő utánajárással és mérlegeléssel szabad csak ilyeneket igénybe venni.
1: Köszönöm szépen, nagyon sok izgalmas és érdekes dolgot megtudtunk most, és nagyon fontos dolgokat, hogy mire kell odafigyelnünk, ha egy-egy ilyen eljárásra szeretnénk bejelentkezni, egyáltalán hova jelentkezzünk és hova ne, mire figyeljünk oda, úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szívesen még egy fontos információt megosztanék a hallgatókkal,
1: igen,
2: hogyha bárki kételkedik abban, hogy akihez megy orvosa vagy sem, akkor van egy honlap, ahol lehet ellenőrizni az orvosi végzettséget, sőt még a szakvizsgákat is. Ez a kereső.enkk.hu oldal, ez a hivatalos adatbázisa az orvosoknak, és itt az orvos nevét beírva kiadja, hogy orvos-e vagy sem. Ha valaki nincs benne az adatbázisba, akkor ő bizony nem lesz orvos.
1: És akkor jobb is, hogy nem próbálkozunk nála ilyesmivel. Köszönöm.
2: Hát ez nem javasolt, igen.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos volt.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig Matolcsi Miklós, a Pont Velem Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, és az 5 éves mosolytáska akció lesz a témánk. Köszöntöm először is itt a vonalban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program közös adománygyűjtése ez a mosolytáska, és idén már ez az 5. éve, hogy megrendezésre kerül. Egy kicsit mutassuk be, hogy mi is ez a program, és hogy hogyan indult.
2: A Pont Velem Okos Program, az 16 éve futó program általános iskolásoknak és középiskolásoknak szól. Alapvetően a szelektív hulladékgyűjtés, a fenntarthatóság a központi témája, de ha már fenntarthatóság és ha már diákok, amiről gyerekekkel, diákokkal dolgozunk, jó pár éve felmerült az, hogy van ennek egy másik dimenziója is, ez például iskola kezdéskor az iskolatáskák újrahasznosítása, újrahasználata és az egymásnak a segítése. És hát ennek a gondolatnak a mentén megkerestük a Máltai Szeretett Szolgálatot, akivel egyébként a nagyon régóta együttműködünk más hasonló karitatív programokban, illetve megkerestük a megint csak régi partnerünket, a GLS Csomag Logisztikát, aki ennek az egész programnak a logisztikai hátterét biztosítja. Összedugtuk a fejünket, és mégis ezt a mosolytáska programot alkottuk meg. A lényege a programnak az, hogy megkérjük a családokat, a diákokat, ahol iskolások vannak, hogy ha már kinőtték az iskolatáskájukat, szeretnék lecserélni az iskolatáskát, akkor az egyébként jó állapotban levő táskát ne kidobják, hanem gondoljanak azokra a diákokra, akik esetleg ezt tovább tudnák használni, és akiknek a iskola kezdését ezzel segíteni tudnák. És ezeket a táskákat, illetve hogy ha már egyszer felajánlanak táskát, akkor esetleg a táskába rakott tanszerekkel, vagy egyéb kis figyelmességekkel ezzel tudják segíteni a diákokat, és mi ezeket a táskákat próbáljuk összegyűjteni és eljuttatni a rászoruló diákoknak.
1: Hogy részt vegyünk a programban, az iskolának mindenképpen benne kell lennie a Pont Velem Okos programban, úgy tudnak becsatlakozni, vagy anélkül is lehetséges?
2: Mindenképpen hasznos, hogyha az iskola benne van a Pont Velem Okos programban, de nem előfeltétele ebben a karitatív programban való részvételnek. Tehát ha az iskola tagja a Pont Velem Okos programnak, akkor a dolog nagyon egyszerű, mert a diák, amikor beballag az iskolába, akkor elviszi, vagy akár a szülő, amikor elkíséri a diákot, akkor beviszik az iskolába. Ezt szeptember 16-ig meg lehet tenni, beviszik a táskát, és az iskolai kapcsolattartó tanárnak leadják. És onnantól kezdve mi intézzük a dolgokat, tehát megy a logisztikai szolgáltató, összegyűjti, elviszi a máltaihoz, és a máltai az által rászorulónak ítélt, illetve látott diákokhoz eljuttatja a táskát. Ha valaki nem tagja, tehát valamelyik iskola nem tagja a Pont Velem Okos programnak, akkor sincsen semmi baj. Egyrészt be lehet lépni, tehát két kattintással az iskolát lehet regisztrálni, de ha ezt nem szeretné az iskola, akkor az iskola környezetében vagy környékén levő máltai gyűjtőpontra, ez egy országos hálózat, tehát nagyjából minden település 20-30 kilométeres körzetében található egy máltai szeretetpont, tehát oda be tudják vinni az iskolatáskát, benne a egyéb tanszerekkel, és akkor ott a máltai kollégák átveszik táskát, és innentől kezdve minden megy a maga útján.
1: És meddig lehet leadni ezeket? Tehát, hogy meddig van szól a gyűjtés,
2: igen,
1: és akkor hogy zajlik ez az egész? Mi az, ami bekerülhet a táskába, és mi az, ami inkább ne kerüljön be, ha esetleg van ilyen?
2: Nekem is van egy 12 éves, a legkisebb fiam 12 éves. Volt már olyan, hogy ősszel, amikor előkerült a táska, akkor még egy szendvics maradék is megbújt a táska ajánlna. Ez például ne kerüljön be az ajándékcsomagba. Tehát mindenképpen a táska legyen tiszta, legyen jó állapotú, tehát olyan, amit szívesen és jó szívvel tudunk egy diáknak felajánlani. Ha füzeteket, tollakat, radírt, festéket, tehát bármit, amit a tanulás során a diákok fel tudnak használni, bele tudnak tenni az iskolatáskába, akkor ez egy bónusz, nyilván nagyon fognak örülni azok a diákok, akik megkapják. És hogyha van egy kis kedvesség, egy-két soros személyes üzenet, vagy akár egy gondolata a csomagban, akkor az személyesebbé teszi az ajándékot. És hogy mikortól is hogy lehet átadni az iskolatáskákat, tehát egyrészt már most is el lehet ballagni a már adatai pontokra, és ott átadni. Ugye most az iskolák zárva vannak, tehát az iskolában most még nem célszerű bevinni. Augusztus 20-ától, vagy 21-től indul az élet az iskolákban, tehát onnantól kezdve a pedagógus kollégák már bejárnak az iskolába, de onnantól kezdve az iskolába is be lehet vinni, és egészen szeptember 16-áig lehet a táskákat bevinni az iskolába, és ott a kapcsolattartó tanárnak átadni. És onnantól kezdve, ha egyszer a táska már benn van az iskolában, onnantól megy a maga útján a dolog. Egyébként minden részlet, tehát minden fontos logisztikai részlet és a csomaggal kapcsolatos információ az a www.pontvelem.hu oldalon megtalálható, ez a Pontvelem programnak a központi honlapja. De ugyanúgy a Máltai Szeretetszolgált honlapján is vannak az információk.
1: Szeptember 16-áig ugye minden csomag megérkezik, és eljut valahogy a Máltai Szeretetszolgálatra. És onnantól kezdve a Szeretetszolgálat folyamatosan osztja ki, vagy pedig szeptember 16-a után kezdik meg a kiosztást, vagy ahogy érkeznek a csomagok, ők folyamatosan osztják ki ezeket a csomagokat, táskákat.
2: Így van. Tehát, hogy tulajdonképpen már a tanév végével elindult a program, tehát tanév végétől kezdve lehetősége volt a diákoknak, szülőknek leadni a máltai pontokon a csomagokat. Ezekből egy nem túl nagy szám, de már megérkezett, de hát általában mi is így szoktuk, így hogy közeledik a tanév, ilyenkor kezdünk-e gondolkodni azon, hogy akkor kell-e új táska, nem kell új táska, egyáltalán jön az iskola, elkezdünk rajta gondolkodni. Tehát általában a családok ilyenkor kezdenek el gondolkodni, de innentől kezdve lehet bevinni a máltai pontokra, vagy viszik az emberek, illetve 21-től az iskolába. És ahogy az iskolába érkeznek a csomagok, úgy egy megadott időrend szerint a GLS kollégái viszik el az iskolába a csomagokat. Ennek a, most ezt nem fogom elmondani a pontos dátumokat, de fönt van a pontvelem.hu honlapon. A lényeg az, hogy folyamatos az elszállítás, és folyamatosan adják át a máltai kollégák a rászoruló diákoknak a táskákat. Nyilván, hogyha valaki szeptember közepén viszi be a régi táskáját, akkor az már nem a tanév kezdést segíti közvetlenül, hanem esetleg egy elhasználódott vagy egy régebbi táska cseréjét teszi lehetővé. Egy biztos, minden táska új gazdát fog találni, egy mosolygó, örömteli gyermekarcot fog megtalálni, tehát mindenképpen számítunk mindenkinek a segítségére. A cél idén az, hogy 1500 diákhoz juttassunk el táskát. Az elmúlt években ilyen 1300-1400 táska gyűlt össze, most ez egy szép kerek szám az 1500, ezt széloztuk meg, bízunk benne, hogy sokan fognak segíteni.
1: És egyébként hogy néz ki így, ha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, hogy sikerült is mindig megugrani a célt, tehát hogy megérkezett annyi táska, az iskolák és a gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez a kezdeményezéshez, milyen visszajelzések jutnak el esetleg akár a Szeretetszolgálathoz, akár önökhöz?
2: Ugye adni jó, és aki részt vesz a programban, az megéli a jó cselekedet örömét. Nyilván kapni meg nem kell magyarázni, hogy ez szintén nagyon jó. Mind a két oldalról, tehát a megajándékozott diákok oldaláról, illetve a segítő diákok oldaláról is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Maga ez a Pontvelem okos program, ahogy mondtam, ez 2011 óta, de már 14-15 éve fut, és ennek a programnak bár fenntarthatóság és szelektív hulladékgyűjtés a fő fókusza, de van egy nagyon határozott második lába, ez a segíts velem, ez a adni jó, a diákoknak a karitatív tevékenységét motiváló segítő programák. Tehát nagyon régóta fut ez a program, nagyon régóta bíztatjuk a diákokat arra, hogy segítsenek, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már az évek során. Ennek az iskolakezdés támogató programnak van egy nagy testvére, ez a Mosoly Manók program, ami karácsonykor egy karácsonyi ajándékgyűjtő, mondjuk úgy egy ilyen cipős doboz akció, az már lassan 10 éve fut, ott évente 10-15 ezer ajándékcsomagot gyűjtünk össze a diákoktól. Tehát él ez a program, nagyon szeretik a diákok, és jó látni, hogy adnak és segítenek.
1: És ezen kívül a Mosoly Manók programon kívül még egyébként évközben milyen programjai vannak ennek a Segíts Velem résznek?
2: Ehhez érteni kell magát a Pontvelem okos programot. A program úgy működik, hogy a diákokat szelektív hulladékgyűjtésre biztatjuk, tehát hogy otthon a saját háztartásukban használt elemeket, vagy a mobiltelefonokat, vagy a háztartásban képződő sütőolajat, az gyűjtsék, és ezt egyrészt ne dobják ki, vagy ne öntsék a lefolyóba, de hogyha összegyűjtötték, akkor vigyék be az iskolájukba, ott vannak gyűjtőpontok, tehát a résztvevő iskolákban 1200-1300 iskola vesz részt a programban, tehát ez egy nagyországos program, tehát vigyék be az iskolába az összegyűjtött elemet, telefontolajat, és ezért ők pontokat kapnak. És ezek a pontok, ezek értékkel bírnak, ezeket a pontokat vagy magukra költik, vagy a saját kis közösségükre, vagy felajánlhatják rászoruló társaiknak. És ez az a segítségvelem program, ami tizen sok éve működik, és a felajánlott pontokat a Máltai Szeretett Szolgálat látókörében levő rászoruló diákokhoz juttatjuk el, illetve nyilván annak az értékét. Tehát ez egy folyamatos program, tehát évközben is lehet segíteni.
1: Nagyon izgalmasan hangzik, és akkor ez nyitott bármely iskolának. Általános és középiskolák is jelentkezhetnek, van-e fókuszcsoport?
2: Magára a Pontvelem Okos programra mind a két korosztály, tehát az általános és középiskola is fókuszban van. A program az általános iskolásokkal indult el, és egy olyan 3-4 éve nyitottunk a középiskolák fele is. Iskolatáska oldaláról nézve azért inkább az általános iskolások azok, akik iskolatáskát hordanak, a középiskolások már bármibe is rakják a tanszereiket, csak nem nézzen ki iskolatáskának. Tehát, hogy őket kevésbé célozzuk ezzel a programmal. Tehát ez a mosolytáska program, ez alapvetően az általános iskolásoknak szól. Egyébként tényleg az iskoláknak a regisztráció az kevesebb, mint egy percig tart. A programban való részvétel teljesen ingyenes, viszont rengeteg tartalmat és rengeteg érdekességet és jó dolgot nyújtunk az iskoláknak a program keretében. Tehát akár pedagógiai módszertani eszközöket, amik segítenek a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket megvilágítani, akár egy cselekvő gyakorlati programot, ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól, vagy amiről most beszélünk, a karitatív, egymás segítő tevékenységnek a megélését is segíti.
1: Köszönöm szépen. Hát akkor én remélem, hogy az iskolák, akik csatlakoztak már ehhez a programhoz, azok biztos, hogy tudnak róla, hogy van ez a mosolytáska program, viszont ha még nem csatlakozott az iskola itt, akár térségünkben is, akkor sosem késő. Érdemes figyelemmel követni ezt. Én nagyon remélem, hogy sikerül összegyűjteni minél több iskolatáskát, hogy mosolycsaljunk a gyerekek arcára. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm szépen, tehát lényeg pontvelem.hu, szeptember 16-áig kell a dolgokat bevinni táskákat az iskolába, és előre is köszönjük mindenkinek a segítségét.
1: Én pedig köszönöm az ön segítségét, a vendégem volt Matolcsi Miklós, a Pontvelem Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pontvelem Okos Program közös adomány gyűjtéséről beszélgettünk, a mosolytáska programról. Köszönöm szépen.
3: Rádió a Családi Piknik válogatás műsorát hallottad, új műsorral vasárnap válunk, akkor új témák is érkeznek 11 és 16 óra között. Ha teheted, tarts velünk akkor is. Én köszönöm a figyelmedet, Kis György Krisztiánt hallottad.
0: Ha vasárnap, akkor Családi Piknik a 93.4-en.
4: Négyből három magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentelt a magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tiszti tűzművelet mellett, és elsőpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település, 10 strandján. Tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település.

0: közlése szerint már három fiatal került fél éven belül a kórház égészsebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáni szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség vezéjeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei három eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Július 11-én szombaton egy hazánkban még relatív fiatalnak számító, de önálló sportági szakszövetséggel már rendelkező sportág, a futgolf tehet majd egy újabb fontos lépést a további elismertség és elfogadottság felé, ekkor kerül sor ugyanis a Bács-Kiskun vármegyei lakiteleken a Pest vármegyei felnőtt női és férfi labdarúgó bajnokcsapatok futgolf kupájára elnevezésű meghívásos eseményre, amely a helyi Nimbos Sportegyesület és az MLS Pest vármegyei igazgatóság együttműködésében valósul meg. Nem titkoltan a sportág népszerűsítése és bázisa szélesítésének szándékával. A szervezők még várják a Pest vármegyei felnőtt női és férfi labdarúgó bajnokcsapatok nevezését a július 11-i meghívásos eseményre, mellyel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nevezési díj nincs, a jelentkezési határidő pedig július 3. péntek 12 óra. Aki esetleg idegenkedne a futgolftól, mondván korábban még nem próbálta, nem ismeri, nincs benne tapasztalata, a szervező Nimrod Ese mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy akár különösebb előképzettség versenyzői mód nélkül is merjenek belevágni, hiszen regisztrációt követően a helyszínen is lesz lehetőség próbarúgásokra, bemelegítésre, még a versenyt megelőzően. A futgolf mellett szóló érv, hogy remekül fejleszti a koncentráló képességet, az eseményen való részvétel, további előnye pedig, hogy egy-egy bajnok csapat tetszőleges számú tagja számára lehetséges, akik közösen egy autóval érkezve 4-5 fővel vagy akár nagyobb létszámban csapatépítő jelleggel jó hangulatban versenyezhetnek. A labdarúgás népszerűségét a golf hagyományaival és eleganciájával ötvöző, 2009-ben Hollandiából hódító útjára elindult futgolfot 5-ös méretű labdával játsszák, a szervezők a versenyhez szükséges felszerelést a helyszínen biztosítják a résztvevők számára, az átöltözésre pedig a vaspatkó lovardában kialakított öltözőkben lesz lehetőség. A dress code vonatkozásában az esemény hivatalos plakátja az irányadó, amelyet megtaláltok a Sportszelet online oldalán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest, Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhűrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. A 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről.

0: 22-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1. Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
3: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
4: I got a call from Pink Floyd.
2: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Szevasztok gyerekek! Nagy Feró vagyok! Pörögjön a rockerék!
3: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.
1: Rádió Dabas.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Pörögránk, rockerék!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Reklám.
12: Reklám.
13: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
14: Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
15: Reklám voltam, viszont hallásra.
16: Szevaszok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockeré!
17: Ha a csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en, az otthon hangján.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Örök ránk, rockerék! Rockerék! Rockerék!
1: Rockerék! Este 10 óra van.
2: Este 10 óra van.
3: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energiaszállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv 71 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni.

0: nem ajánlott.
1: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
2: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
3: I got a call from Pink Floyd.
1: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
1: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
2: I got a call from Pink Floyd.
0: Rockerék nem csak rockereknek.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
9: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
10: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
9: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
10: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
9: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
10: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
11: 93.4
12: Rádiódabas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Szevasztok, gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockeré!
15: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az egészségügyi világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon N-nyert és csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Tette, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Davas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Smola Dániel befejezte a labdarúgó pályafutását, pedig az NB3 délkeleti csoportjában az elmúlt szezonban a 9. helyen végző Dunaharaszti középpályása, még csak 29 éves. Sérülések sosem hátráltatták, de a heti 4 edzést már nehezen tudta összeegyeztetni a civil foglalkozásával, ezért tavaly karácsonykor úgy döntött, az évad végén visszavonul. Mivel azonban egy ideje már a Kékfehérek technikai vezetője is egyben, ősztől is a klubnál dolgozik, de már kizárólag az adminisztratív ügyviteli feladatokkal segíti az egyesületet. A játékossal a Sportslet Online készített egy hosszabb interjút. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádióbabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádióbabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabor.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az egészségügyi világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Toksanyban 41,1 Celsius fokot mértek, Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon NRT csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormány a Facebook oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormány a Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelepeiről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal, mintegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Ébren álmodtunk, majd kötté váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt. Nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
1: Rádió Dabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A fennapom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
1: 93.4
0: Rádió

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Fodrásznál voltam, vajon tetszik? Szétnéztem a boltban, vettem egy pulcsit. Iszik az ajkam, kiemeltem. Vörösbe bújtam, felkészül a

0: Potrasna volta, vajon tetszik? Szétnéztem a boltba, vettem egy pulcsit. Iszik az ajka.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Éjjel kettő óra van.
3: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forst Hopfer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyítette, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a házszabály szerint a szó megvonása csak a képviselőt